Best FM. A legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: 10 éve indította a Maradék nélkül programot a Nébi. Andrea Kimi Antonelli nyerte a Forma 1-es kanadai nagydíjat. Marad a kánikula. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. 10 éve indult az iskolákban a Nébih Maradék nélkül programja. Azóta 4%-kal csökkent az egyfőre jutó élelmiszer hulladék. A jubileum alkalmából országos utcarajz kiállítást szerveznek. A diákok alkotásai a környezettudatos és takarékos megoldásokra hívják fel a figyelmet. Részletek Nemes Imrétől, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnökétől.
2: Az elmúlt 10 évben több mint 45 000 diákot tudtunk elérni. Minden évben hirdettünk rajzversenyt, tojásfestőversenyt, vagy vers és meseíró pályázatot. Ebből válogattunk, és ezeket visszük most ki az utcákra. Iskoláknak vagy közösségi terek kerítésén jelennek meg a legjobb pályaművek, amelyek felhívják a figyelmet a mindennapokban arra, hogy foglalkoznunk kell az élelmiszer pazarlás csökkentésével.
1: Két fontos felújításba kezd a héten a MÁV. Mától Rétszilas és Dombóvár között dolgoznak nagyjából egy hónapon keresztül. Ez a Budapest-Pécs vonalat érinti. Holnap Szerencs és Nyíregyháza között indul a munka. Ez egész nyáron tart. Az utasok átszállásra, pótlóbuszokra, hosszabb menetidőre készülhetnek. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója elmondta, a cél, hogy mindkét pálya eredeti állapotát helyreállítsák és biztosítsák a mindennapi forgalmat. Az emberiséget és nem a kevesek hatalmát kell szolgálnia a mesterséges intelligenciának, 14. Leó szerint. A pápa első enciklikájában kifejti, a technológia önmagában nem rossz, de annak az arcát ölti fel, aki kigondolja, finanszírozza, szabályozza, használja. A katolikus egyházfő hangsúlyozza, etikai kódexre van szükség, és például politikai és jogi keretekkel, független ellenőrzési szervekkel kell felügyelni az AI fejlődését és alkalmazását. Az olasz Andrea Kimi Antonelli nyerte a Forma 1-es kanadai nagydíjat tegnap Montrealban. A Mercedes pilótája ezzel 43 pontra növelte az előnyét az összetett versenyben. A szezon 2 hét múlva Monakóban folytatódik. Általában derült, napos, száraz időre van kilátás. A hőmérséklet 27-33 fokig húszik fel. Holnap is sok napsütés várható, aztán kicsit megnövekedhet a gomoly felhőzet. Délután, este, délnyugaton és északkeleten ezek jobban össze is állhatnak. Itt-ott zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben a maximumok 29 és 34 fok között alakulnak. Csütörtökön is napos időre számíthatunk, kevés felhővel. A fővárosban mindössze 25 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye miért már

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Csak Magyarországnak jó módosításokat fogad el a kormány az uniós pénzek kapcsán. Antonelli nyerte a Forma 1-es kanadai nagydíjat. Marad a kánikula. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Csak olyan módosításokat fogad el a kormány az uniós pénzek hazahozatala kapcsán, amelyek jók Magyarországnak, jelentette ki a Telex stúdiójában a miniszterelnök. Magyar Péter szerint ilyen például a csatlakozás az Európai Ügyészséghez, a korrupció ellenes hivatal felállítása, vagy a közbeszerzési szabályok átalakítása. A kormányfő jelezte, a határidő rövid, de remélhetőleg csütörtökön Brüsszelben aláírják a megállapodást. Az unió által kért lépéseket augusztus végéig kell végrehajtani. Hozzátette, egyebek mellett a hazai vállalatoknak, a közlekedési infrastruktúrának, az egészségügynek is az az érdeke, hogy minél több hasznos, a jövőben megvalósuló projektre szerezzenek finanszírozást, vagy arra tudják elkölteni a vissza nem térítendő támogatásokat. 10 éve indult az iskolákban a Nébih maradék nélkül programja. Azóta 4%-kal csökkent az egyfőre jutó élelmiszer hulladék. A jubileum alkalmából országos utcarajz kiállítást szerveznek. A diákok alkotásai a környezettudatos és takarékos megoldásokra hívják fel a figyelmet. Részletek Nemes Imrétől, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnökétől.
2: Ha egy gyereket megtanítunk a jó gyakorlatra, akkor ő ezt a szüleitől is meg fogja követelni. Az elmúlt 10 évben több mint 45 ezer diákot tudtunk elérni. Minden évben hirdettünk rajzversenyt, tojásfestőversenyt, vagy vers és meseíró pályázatot. Ebből válogattunk, és ezeket visszük most ki az utcákra. Iskoláknak vagy közösségi terek kerítésén jelennek meg a legjobb pályaművek, amelyek felhívják a figyelmet a mindennapokban arra, hogy foglalkoznunk kell az élelmiszerpazarlás csökkentésével.
1: Komoly fennakadást okozott tegnap a kelenföldi mozdonytűz. Egy bérelt francia villanymozdony gyulladt ki délután. A vasútállomást az eset miatt egy időre lezárták. Ez sok járatot érintett a nyugat-magyarországi vonalakon. A mozdonyt estére elvontatták, és a forgalom is megindulhatott. Két fontos felújításba kezd a héten a MÁV. Mától Rétszilas és Dombóvár között dolgoznak nagyjából egy hónapon keresztül. Ez a Budapest-Pécs vonalat érinti. Holnap Szerencs és Nyíregyháza között indul a munka. Ez egész nyáron tart. Az utasok átszállásra, pótlóbuszokra, hosszabb menetidőre készülhetnek. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója elmondta, a cél, hogy mindkét pálya eredeti állapotát helyreállítsák és biztosítsák a mindennapi forgalmat. Biztosította a hazai repterek működése, zavartalan a kerozinellátás, közölte a MOL. A társaság hangsúlyozta, folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges üzemanyag mennyiséget. Fennakadásokra egyes sajtóhírekkel szemben nem kell számítani. A vállalat kiemelte, az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása. Rendkívüli kihívást jelent a budapesti légi közlekedés számára a hétvégi UEFA Bajnokok Ligája döntő. A légi irányítás külön eljárásokkal készül a zökkenőmentes forgalom biztosítására, mondta rádiónknak Bárány Ákos, a Hungarokontroll kommunikációs és marketing igazgatója.
3: Rendkívüli esemény a légi forgalom irányítók számára is, csúcsdöntés lesz. 50%-os növekedést várunk a gépmozgásokban. Az ilyenkor megszokott 420 helyett ez a 600-at is meghaladhatja. Ami kihívást jelent számunkra, az állóhelyek szűk száma miatt csak az egyik futópálya üzemel majd a repülőtéren, az egyes futópályát lezárják, mindez pedig extra koordinációt és odafigyelést igényel majd a légiforgalmi irányítók részéről is. A repülés biztonság szavatolása érdekében megerősített szolgálattal készülünk.
1: Még nem foglalkozik a mesterséges intelligencia munkahelyi bevezetésével vagy szabályozásával a magyar cégek 80%-a. A dolgozók kétharmada viszont már használ valamilyen AI eszközt magán vagy munkahelyi célokra, derült ki egy friss felmérésből. A kutatás szerint jelentős a bizalmatlanság és a bizonytalanság. A válaszadók fele kifejezetten fél a kockázatoktól, háromnegyede pedig azt mondja, hogy a mesterséges intelligencia megoldásait ellenőrizni kell. 10-ből 9-en úgy vélik, vannak feladatok, amelyeket jobb, ha ember végez. Az emberiséget és nem a kevesek hatalmát kell szolgálnia a mesterséges intelligenciának, 14. Leó szerint. A pápa első enciklikájában kifejti, a technológia önmagában nem rossz, de annak az arcát ölti fel, aki kigondolja, finanszírozza, szabályozza, használja. A katolikus egyházfő hangsúlyozza, etikai kódexre van szükség, és például politikai és jogi keretekkel, független ellenőrzési szervekkel kell felügyelni az AI fejlődését és alkalmazását. A pápa a dokumentumban kijelenti, meg kell akadályozni, hogy a mesterséges intelligencia az emberiséget uralja. Országszerte folytatódik a magas vérnyomás betegség elleni kampány. A májusi akcióhoz csaknem 600 orvos csatlakozott. A némakor a felnőttek 40%-át érintheti, és sokan nem is tudják, hogy betegek. A hipertónia ugyanis sokáig nem okoz észrevehető panaszokat, de közben károsítja az ereket, és olyan életveszélyes szövődményekhez vezethet, mint a stroke vagy a szívinfarktus. Ezért fontos a rendszeres ellenőrzés, illetve a betegség kezelése gyógyszerrel, életmódváltással. Biztonságosak az itthon kapható bubble tea üdítőitalok a legújabb fogyasztóvédelmi vizsgálat szerint. Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke rádiónknak hangsúlyozta, egyik ismert márka sem jelent egészségügyi kockázatot.
4: A bubble tea egyik jellegzetes összetevője a tápióka gyöngy alapját adó manióka, amely pedig olyan növény, amely a termesztési környezetből képes nehéz fémeket, például olmot felvenni. Ez a kockázat főként nem a készitalhoz, hanem az alapanyag mezőgazdasági kötődik. Mivel azonban rendkívül népszerűek ezek a termékek, és az ólom felhasználásnak azért vannak kockázatai, ezért laboratóriumi körülmények között megvizsgáltuk az esetleges nehézfém szennyezettséget. A jó hír, hogy a Magyarországon vett minták megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági előírásoknak, és nem tartalmaznak egészségre káros mennyiségű ólmot.
1: A hajógyári szigetre költözik a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat gyereknapi rendezvénye. Az eseményt 36 évig a Városligetben tartották, de a BL döntő hétvégéje miatt idén új helyet kellett keresni. Most szombaton és vasárnap vidámpark, játszóterek, kézműves foglalkozások, koncertek és más programok várják a családokat. A középpontban ezúttal is az egészségmegőrzés, a sport, az internetbiztonság és a különböző nemzetek kultúrájának bemutatása áll majd. A szolgálat idén 400 nehéz sorsú gyereket lát vendégül magyarországi és határon túli intézményekből. Sikerült visszaszorítani a trópusi esőerdők kipusztítását Brazíliában. Az Amazonas vidéken tavaly műholdas megfigyeléssel, gyakoribb ellenőrzésekkel és súlyos büntetésekkel 41%-kal csökkentették a veszteséget. Korábban percenként 11 focipálya méretű területen írtották ki a fákat, hogy a nyersanyagot eladják, aztán legelőket alakítsanak ki, vagy gabonát termesszenek. A világ tüdejének is nevezett térség kulcsfontosságú szerepet játszik bolygónk oxigén termelésében és a széndioxid megkötésében. Kisiklott és egy épületnek ütközött egy villamos Belgrádban. A balesetben 15-en megsérültek, köztük a járművezetője és két gyerek. Azt még nem tudni, mi okozta a szerencsétlenséget. A belgrádi ügyészség rendkívüli műszaki vizsgálatot rendelt el az ügyben. Az olasz Andrea Kimi Antonelli nyerte a Forma 1-es kanadai nagydíjat tegnap Montrealban. A Mercedes pilótája ezzel 43 pontra növelte az előnyét az összetett versenyben. A 19 éves versenyzőnek ez pályafutása negyedik futamgyőzelme. Antonelli mögött a 7-szeres világbajnok Lewis Hamilton ért célba. A szezon 2 hét múlva Monakóban folytatódik. Általában derült, napos, száraz időre van kilátás. A hőmérséklet 27-33 fokig húszik fel. Holnap is sok napsütés várható, aztán kicsit megnövekedhet a gomoly felhőzet. Délután, este, délnyugaton és északkeleten ezek jobban össze is állhatnak. Itt-ott zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben a maximumok 29 és 34 fok között alakulnak.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello, jó reggelt, jó rövid hetet kívánok. Május 26-án kedden az Evelinek és a Fülöpök névnapján 6 óra múlt 10 perccel Maxim Levente vagyok. Elisa Keys kezd Eve-vel, jön a Margaret Island és a Robbie Williams is, ha pedig a rövid munkahét dugóval, balesettel indul, ma reggel is várom az infót 0620 55 55 155.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Norvégiában játszódó román film nyerte az aranypálmát szombaton Cannes-ban. A Christian Mungiu rendezésében készült Fjord című Norvégiában játszódó filmnek ítélte szombat este az aranypálmát a zsűri a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon. A román rendező 5. nagyjátékfilmjével másodszorra nyerte el a fődíjat a világ legjelentősebb filmes találkozóján. 19 évvel a 4 hónap 3 hét 2 nap című filmjének sikere után. A mozgókép után pedig zene még hozzá, igazi talpa alá való, Olly Mercyön és a Dance With Me Tonight. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: FM, a legjobb zenék. A szerda este érkező hidegfront vett véget a korán jött kánikulának. A front nem hoz majd csapadékot, viszont nyomában feltámad a szél, csütörtökre jelentősen felfrissül a levegő. Ma viszont még marad a tegnapihoz hasonló nyárias 26-32 fok közötti maximum. Részletek a hírekvégi időjárás jelentésben, aztán Jennifer Lopez folytatja, jön a Love Don't Cost a Thing mindjárt.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: 10 éve indította a Maradék nélkül programot a Nébi. Két fontos felújításba is belekezd a héten a MÁV. Kánikulával folytatódik a hét. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Csak olyan módosításokat fogad el a kormány az uniós pénzek hazahozatala kapcsán, amelyek jók Magyarországnak, jelentette ki a Telex stúdiójában a miniszterelnök. Magyar Péter szerint ilyen például a csatlakozás az Európai Ügyészséghez, a korrupció ellenes hivatal felállítása vagy a közbeszerzési szabályok átalakítása. A kormányfő jelezte, a határidő rövid, de remélhetőleg csütörtökön Brüsszelben aláírják a megállapodást. Az unió által kért lépéseket augusztus végéig kell végrehajtani. Hozzátette, egyebek mellett a hazai vállalatoknak, a közlekedési infrastruktúrának, az egészségügynek is az az érdeke, hogy minél több hasznos, a jövőben megvalósuló projektre szerezzenek finanszírozást, vagy arra tudják elkölteni a visszanemtérítendő támogatásokat. 10 éve indult az iskolákban a Nébih maradék nélkül programja. Azóta 4%-kal csökkent az egyfőre jutó élelmiszer hulladék. A jubileum alkalmából országos utcarajz kiállítást szerveznek. A diákok alkotásai a környezettudatos és takarékos megoldásokra hívják fel a figyelmet. Részletek Nemes Imrétől, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnökétől.
2: Az elmúlt 10 évben több mint 45 ezer diákot tudtunk elérni. Minden évben hirdettünk rajz versenyt, tojásfestő versenyt vagy vers és meseíró pályázatot, ebből válogattunk, és ezeket visszük most ki az utcákra. Iskoláknak vagy közösségi terek kerítésén jelennek meg a legjobb pályaművek, amelyek felhívják a figyelmet a mindennapokban arra, hogy foglalkoznunk kell az élelmiszer pazarlás csökkentésével.
1: Két fontos felújításba kezd a héten a MÁV. Mától Rétszilas és Dombóvár között dolgoznak nagyjából egy hónapon keresztül. Ez a Budapest-Pécs vonalat érinti. Holnap Szerencsés Nyíregyháza között indul a munka. Ez egész nyáron tart. Az utasok átszállásra, pótlóbuszokra, hosszabb menetidőre készülhetnek. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója elmondta, a cél, hogy mindkét pálya eredeti állapotát helyreállítsák és biztosítsák a mindennapi forgalmat. Ragyogó napsütésre, szinte felhőtlen égre készülhetünk. A hőmérséklet 27-33 fokig húszik fel. Holnap is sok napsütés várható, aztán kicsit megnövekedhet a gomoly felhőzet. Délután, este, délnyugaton és északkeleten ezek jobban össze is állhatnak. Itt-ott zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben a maximumok 29 és 34 fok között alakulnak. Csütörtökön is napos időre számíthatunk, kevés felhővel, a hőmérséklet viszont visszaesik.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate. Come on.
1: Best FM, a legjobb zenék. A hosszú hétvégét sokan töltötték a Balatonnál, és a bátrabbak már meg is mártoztak, hiszen 20 fok fölé melegedett a Balaton vize. A pünkösdi hőség után a hét közepén hideg fronthoz lehűlést, addig viszont marad a kellemes nyárias idő, 30 fok körüli maximumokkal, csapadék nélkül, és szerdán sem jön eső, a front nem hoz csapadékot, viszont nyomában feltámad a szél, és csütörtökre jelentősen felfrissül majd a levegő. Megyünk tovább a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül, Beyoncé dalával, szól már is az Irreplaceable a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó rövid hetet kívánok, május 26-a kedd friss hírei után. Zenélünk tovább, többek között Montel Jordannal. Magyaró és Ádámmal. Hívható SMS Viber számunk a hosszú hétvége alatt sem változott meg. 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hé, te kóstoltad már a Pizzami új havi pizzáját?
3: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizzami élményt.
4: Belépőt nyernél a Fezem Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted. Gyere a székesfehérvári Alba Plázába, vásárolj legalább 5000 forintért, regisztrálj, és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztivál bérleteket sorsolunk ki. Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezem Fesztiválon. Részletek az Alba Pláza weboldalán.
5: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com per Becsés oldalon.
0: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/Best FM Rádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
6: Júniusban ismét megtelik zenével, tánccal és igazi karneváli hangulattal Budapest. Érkezik a 31. Duna Karnevál. A Nemzetközi Kulturális Fesztivál június 12-e és 19-e között várja a közönséget. A Duna Karnevál már több mint 3 évtizede a budapesti nyár egyik legszínesebb programja, ahol a magyar népzenei és néptánc hagyományok találkoznak a világ különböző tájainak folklor kincseivel. A fesztiválon hazai együttesek és külföldi vendégfellépők együtt varázsolnak különleges hangulatot a színpadokra. Lépnek hivatásos és amatőr táncosok, fiatalok, gyerekek és hagyományőrző közösségek is. A programok több helyszínen zajlanak majd, többek között a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében és a Margit Szigeti Színház színpadán. Lesz szabadtéri koncert, látványos táncbemutató, táncház és igazi nyáresti fesztivál hangulat is. A különböző helyszínek mind más-más élményt kínálnak, így biztosan mindenki megtalálja a kedvenc programját.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
7: A mocsári teknős hazánk egyetlen őshonos teknősfaja, mely országszerte megtalálható tavak, folyók, holtágak, csatornák mentén, mocsaras területeken. Elsősorban a lassú, folyású és állóvizeket kedvelik, így inkább azok közelében számíthatunk rájuk. Azonban a májustól júliusig terjedő tojásrakás időszakában a vizektől több száz méteres vagy akár néhány kilométeres távolságban is találkozhatunk velük. Amennyiben úton áthaladó teknőssel találkozunk, álljunk meg, segítsünk neki azzal, hogy felvesszük, és az úttól biztonságos pár 10 méteres távolságra lehelyezzük, figyelve arra, hogy csak abba az irányba vigyük, amerre ő maga is igyekezett. A felnőtt teknősöket semmiképp ne vigyük vissza a vízhez, mert ezzel nem hogy segítenénk rajtuk, mint inkább nehezítjük a dolgukat, hiszen ebben az esetben kezdhetik előről az utat. Az észlelést pedig rögzíthetjük az országos kétéltű és hüllőtérképezés program honlapján, vagy okos telefonos alkalmazáson keresztül.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
8: Jön hétvégén a BL döntő, ez nagy kihívás a Ferihegyi Reptérnek. Folytatódik a hipertónia elleni kampány. Napos és nyárjasan meleg időnk lesz. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Rendkívüli kihívást jelent a budapesti légi közlekedés számára a hétvégi UEFA Bajnokok Ligája döntő. A légi irányítás külön eljárásokkal készül a zökkenőmentes forgalom biztosítására, mondta rádiónknak Bárány Ákos, a Hungarokontrol kommunikációs és marketing igazgatója.
9: Rendkívüli esemény a légi forgalmi irányítók számára is, csúcsdöntés lesz. 50%-os növekedést várunk a gépmozgásokban. Az ilyenkor megszokott 420 helyett ez a 600-at is meghaladhatja. Az állóhelyek szűk száma miatt csak az egyik futópálya üzemel majd a repülőtéren, az egyes futópályát lezárják, mindez pedig extra koordinációt és odafigyelést igényel majd a légiforgalmi irányítók részéről is. A repülésbiztonság szavatolása érdekében megerősített szolgálattal készülünk.
8: Még nem foglalkozik a mesterséges intelligencia munkahelyi bevezetésével vagy szabályozásával a magyar cégek 80%-a. A dolgozók kétharmada viszont már használ valamilyen AI eszközt magán vagy munkahelyi célokra, derült ki egy friss felmérésből. A kutatás szerint jelentős a bizalmatlanság és a bizonytalanság. A válaszadók fele kifejezetten fél a kockázatoktól, háromnegyede pedig azt mondja, hogy a mesterséges intelligencia megoldásait ellenőrizni kell. 10-ből 9 úgy vélik, vannak feladatok, amelyeket jobb, ha ember végez. Országszerte folytatódik a magas vérnyomás betegség elleni kampány. A májusi akcióhoz csak nem 600 orvos csatlakozott. A némakor a felnőttek 40%-át érintheti, és sokan nem is tudják, hogy betegek. A hipertónia ugyanis sokáig nem okoz észrevehető panaszokat, de közben károsítja az ereket, és olyan életveszélyes szövődményekhez vezethet, mint a stroke vagy a szívinfarktus. Sikerült visszaszorítani a trópusi esőerdők kipusztítását Brazíliában. Az Amazonas vidéken tavaly műholdas megfigyeléssel, gyakoribb ellenőrzésekkel és súlyos büntetésekkel 41%-kal csökkentették a veszteséget. Korábban percenként 11 focipálya méretű területen írtották ki a fákat, hogy a nyersanyagot eladják. Általában derült, napos, száraz időre van kilátás. A hőmérséklet 27-33 fokig húszik fel. Holnap is sok napsütés várható, aztán kicsit megnövekedhet a gomoly felhőzet. Délután, este, délnyugaton és északkeleten ezek jobban össze is állhatnak. Itt-ott zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben a maximumok 29 és 34 fok között alakulnak. Csütörtökön is napos időre számíthatunk, kevés felhővel. A fővárosban mindössze 25 fok lehet.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó reggelt, jó rövid hetet kívánok mindenkinek. 4 nap, aztán 2 nap pihenő, a hétvégén pedig BL döntő szombaton Budapesten. Arsenal, PSG, és hogy melyik csapat énekelheti, hogy micsoda éjszaka volt, kiderül a hétvégén. On a Night Like This című dalával pedig már is érkezik Kylie Minogue, Maxim Levente vagyok. Ez pedig a
3: Best FM.

FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, az év 146. napja van, május 26. kedd, Evelyn Fülöp névnap, és 1980-ban például ezen a napon Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós a Soyuz 36 fedélzetén elindult a világűrbe, de hogy mi minden más érdekesség kapcsolódik még ehhez a dátumhoz, kiderül egy picit később. Most jön egy újabb a legjobb zenék közül, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereinek sorát. Sergio Mendez és a Black Eyed Peas közöse folytatja.

0: Best FM, a legjobb zenék. Szerdáig marad a nyárias meleg, a hét második felére hidegfronthoz lehűlést, de csapadékot nem. Részletes időjárás jelentés és friss infók a hírekben. Fél nyolc után pedig jön majd a Boom Shake the Room teljes egészében DJ Jazzy Jeff-éktől.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Zavartalan a kerozinellátás a hazai reptereken. Épületnek ütközött egy villamos Belgrádban. Ma még hőség, hétközepétől lehűlés várható. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Biztosította a hazai repterek működése, zavartalan a kerozinellátás, közölte a MOL. A társaság hangsúlyozta, folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges üzemanyag mennyiséget. Fennakadásokra egyes sajtóhírekkel szemben nem kell számítani. A vállalat kiemelte, az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása. Komoly fennakadást okozott tegnap a kelenföldi mozdonytűz. Egy bérelt francia villanymozdony gyulladt ki délután. A vasútállomást az eset miatt egy időre lezárták. Ez sok járatot érintett a nyugat-magyarországi vonalakon. A mozdonyt estére elvontatták, és a forgalom is megindulhatott. A hajógyári szigetre költözik a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat gyereknapi rendezvénye. Az eseményt 36 évig a Városligetben tartották, de a BL döntő hétvégéje miatt idén új helyet kellett keresni. Most szombaton és vasárnap vidám park, játszóterek, kézműves foglalkozások, koncertek és más programok várják a családokat. Biztonságosak az itthon kapható bubble tea üdítőitalok a legújabb fogyasztóvédelmi vizsgálat szerint. Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke rádiónknak hangsúlyozta, egyik ismert márka sem jelent egészségügyi kockázatot.
2: A bubble tea egyik elegzetes összetevője a tápióka gyöngy alapját adó manióka, amely pedig olyan növény, amely a termesztési környezetből képes nehéz fémeket, például olmot felvenni. Ez a kockázat főként nem a készitalhoz, hanem az alapanyag mezőgazdasági eredetéhez kötődik. Mivel azonban rendkívül népszerűek ezek a termékek, és az ólom felhasználásnak azért vannak kockázatai, ezért laboratóriumi körülmények között megvizsgáltuk az esetleges nehézfém szennyezettséget. A jó hír, hogy a Magyarországon vett minták megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági előírásoknak, és nem tartalmaznak egészségre káros mennyiségű ólmot.
1: Kisiklott és egy épületnek ütközött egy villamos Belgrádban. A balesetben 15-en megsérültek, köztük a járművezetője és két gyerek. Azt még nem tudni, mi okozta a szerencsétlenséget. A belgrádi ügyészség rendkívüli műszaki vizsgálatot rendelt el az ügyben. Ragyogó napsütésre, szinte felhőtlen égre készülhetünk. A hőmérséklet 27-33 fokig húszik fel. Holnap is sok napsütés várható, aztán kicsit megnövekedhet a gomoly felhőzet. Délután, este, délnyugaton és északkeleten ezek jobban össze is állhatnak. Itt-ott zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben a maximumok 29 és 34 fok között alakulnak. Csütörtökön is napos időre számíthatunk, kevés felhővel, a hőmérséklet viszont visszaesik.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: ünnepeltnek. 46 éve ezen a napon Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós megkezdte egyhetes útját a világűrbe a Szojusz 36 fedélzetén. Száztizenkilenc éve a mai napon született John Wayne, Oscar-díjas amerikai színész, a Western filmek legendás alakja. Gyerekkorom Netflix-e az M1, ugye, ami nem is tudom, talán keddenként, nem tudom mikor, sugározta a Derricket. 103 éve megszületett Horst Tappert, német színész, a legendás Stefan Derrick megszemélyesítője. Két éve a mai napon született Marianne Gold, német énekes, az Alphaville együttes frontembere. Hatvannégy éve ezen a napon született Black, valódi nevén Colin Burn, kombi, brit énekes. Meg nem mondanánk róla, de ma 62 éves Lenny Kravitz, multiinstrumentalista, zenész, énekes, dalszerző, aki nem is olyan sokára újból nálunk koncertezik majd. A sor pedig a 75-ös születésű aranytorkú Lauren Hill, a Fugees tagja, zárja, ugye a Killing Me Softly mindenkinek ismerős. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az ünnepi hétvége után nagyon erős a tranzitforgalom, ezért szakaszos torlódásra kell készülni az M5-ösön Budapest felé Kecskemét térségében például, és hát ugye az M1-est nem is említem. Ha dugó baleset van, jöhet a közlekedési info 0620 55 55 155. Rögtön 8 óra, jó reggelt, jó rövid hetet kívánok, május 26-2 friss hírei után. Jön például az NSYNC. És Tarány Tamás is. Még egyszer jó reggelt, egy rövidke szünet, aztán a legjobb zenéké a terepújból.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
3: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
2: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
5: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
6: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
7: Csomagszállítás 24 órán belül, rugalmas kézbesítés, országos lefedettség, online futárnyom követés, előzetes értesítés. Express One, a csomagszállító.
0: Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Május elejétől ismét a sétálóké és a kétkeréken közlekedőké a pesti alsórakpart. Október 25-éig minden hétvégén és ünnepnapon autómentes övezetté alakul a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakasz, sőt a nyár közelettével már hétköznap esténként is szabad lesz itt a pálya. A lenyűgöző Dunai panoráma mellé színes közösségi programok, ingyenes koncertek és családi kikapcsolódás is jár, a felfrissülésről pedig 4 hangulatos teraszos vendéglátóhely gondoskodik. Az autósoknak ugyanakkor változik a megszokott útvonal, északi irányban haladva a Havas utcánál kell elhagyniuk a rakpartot, míg délfelé az Irányi utcai lehajtónál térhetnek majd vissza az útra. A rakparton kihelyezett utcabútorok, például piknikező asztalok, sütögetésre alkalmas eszközök, napozóágyak és kerékpártartók továbbra is szabadon használhatók.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
8: Szívjuk magunkba a tavasz örömét, Budapesten járjuk be a magyar fővárost, és töltödjünk fel a szabadban. A kellemes tavaszi időjárásban nincs is jobb, mint biciklivel felfedezni Budapestet. Tekerjük körbe a fővárost, és érezzük a szél suhanását az arcunkon. Guruljunk végig a Dunaparton, a Kiskörúton, vagy az Andrássy úton, és élvezzük a város vibráló energiáját. Vagy a Margit-sziget kedves bája biztosan elvarázsol minket. Egy valódi oázisra készüljünk a város szívében, a Margit hídról könnyen megközelíthető szigeten számos program lehetőség vár ránk. Sétáljunk egyet a japán kertben, nézzük meg a régi kolostor romokat, vagy látogassuk meg a mini vadaspark lakóit. Na de a Dunaparti séta kihagyhatatlan program tavasszal a magyar fővárosban. Ha például a budai oldalon megyünk végig, akkor a Batthyány térről tökéletes képet lőhetünk a parlamentről.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
9: Az emberiséget kell szolgálnia a mesterséges intelligenciának, a pápa szerint. Antonelli nyerte a Forma 1-es kanadai nagydíjat. Kánikulával folytatódik a hét. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Csak olyan módosításokat fogad el a kormány az uniós pénzek hazahozatala kapcsán, amelyek jók Magyarországnak, jelentette ki a Telex stúdiójában a miniszterelnök. Magyar Péter szerint ilyen például a csatlakozás az európai ügyészséghez, a korrupció ellenes hivatal felállítása, vagy a közbeszerzési szabályok átalakítása. A kormányfő jelezte, A határidő rövid, de remélhetőleg csütörtökön Brüsszelben aláírják a megállapodást. Az unió által kért lépéseket augusztus végéig kell végrehajtani. Hozzátette, egyebek mellett a hazai vállalatoknak, a közlekedési infrastruktúrának, az egészségügynek is az az érdeke, hogy minél több hasznos, a jövőben megvalósuló projektre szerezzenek finanszírozást, vagy arra tudják elkölteni a visszanemtérítendő támogatásokat. Két fontos felújításba kezd a héten a MÁV. Mától Rétszilas és Dombóvár között dolgoznak nagyjából egy hónapon keresztül. Ez a Budapest-Pécs vonalat érinti. Holnap Szerencsés Nyíregyháza között indul a munka. Ez egész nyáron tart. Az utasok átszállásra, pótlóbuszokra, hosszabb menetidőre készülhetnek. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója elmondta, a cél, hogy mindkét pálya eredeti állapotát helyreállítsák és biztosítsák a mindennapi forgalmat. Az emberiséget és nem a kevesek hatalmát kell szolgálnia a mesterséges intelligenciának 14. Leó szerint. A pápa első enciklikájában kifejti, a technológia önmagában nem rossz, de annak az arcát ölti fel, aki kigondolja, finanszírozza, szabályozza, használja. A katolikus egyházfő hangsúlyozza, etikai kódexre van szükség, és például politikai és jogi keretekkel, független ellenőrzési szervekkel kell felügyelni az AI fejlődését és alkalmazását. Az olasz Andrea Kimi Antonelli nyerte a Forma 1-es kanadai nagydíjat tegnap Montrealban. A Mercedes pilótája ezzel 43 pontra növelte az előnyét az összetett versenyben. A szezon két hét múlva Monakóban folytatódik. Általában derült, napos, száraz időre van kilátás. A hőmérséklet 27-33 fokig húszik fel. Holnap is sok napsütés várható, aztán kicsit megnövekedhet a gomoly felhőzet. Délután, este, délnyugaton és északkeleten ezek jobban össze is állhatnak. Itt-ott zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben a maximumok 29 és 34 fok között alakulnak. Csütörtökön is napos időre számíthatunk, kevés felhővel. A fővárosban mindössze 25 fok lehet.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.
1: És gyorsan egy friss közlekedési hír. M3 Budapest felé 60-nál egy autó a belső szalagkorlátnak hajtott, az 54-es kilométernél a belső sávot lezárták, torlódik a pálya. Hát nem ilyen napra készült, gondolom, induláskor az autós. Nem, ez élete legjobb napja. One Day in Your Life, viszont a címe az óraindító dalnak. Már is jön Enesztésa, Max M. Levente vagyok. Jó reggelt!
6: Best FM.

Ezt a fem a legjobb zenék. Krista helyesbít, nem egy autó hajtott a belső szalagkorlátnak, hanem öt autó ütközött az M3-ason Budapest felé 60-nál. Egy kis busz az árokba is hajtott, óriási a torlódás, és csak a leállósávon haladunk. Köszönjük, Krista! 0620 55 55 155. Nagyobb a baj tehát, mint elsőre látszott, és erősebb a címe Kanye West dalának, ezzel folytatódik a kedreggel. Jön a Stronger a Besten. Jó rövid hetet, jó utat, óvatosan, jó reggelt kívánok!

0: Best FM a legjobb zenék. Bízom benne, hogy marad mindenki a hírek után is, amikor a Mondd, hogy ott leszel című dallal, a Say You Be There-rel megy tovább a kedreggel. A Spice Girls folytatja hamarosan. Marad a kánikula a hét közepéig, akkor hideg front, de csapadék nélküli hoz majd jó 9-10 fokkal hűvösebb időt. Még több időjárás jelentés a hírekben, aztán mindjárt meghallgatjuk teljes egészében a Spice Girls dalát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM-en.
1: Még nem foglalkozik az AI munkahelyi bevezetésével a magyar cégek döntő többsége. Kevésbé pusztulnak a brazíliai esőerdők. Napos és nyáriasan meleg időnk lesz. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Rendkívüli kihívást jelent a budapesti légi közlekedés számára a hétvégi UEFA Bajnokok Ligája döntő. A légi irányítás külön eljárásokkal készül a zökkenőmentes forgalom biztosítására, mondta rádiónknak Bárány Ákos, a Hungarokontroll kommunikációs és marketing igazgatója.
2: Rendkívüli esemény a légi forgalmi irányítók számára is, csúcsdöntés lesz. 50%-os növekedést várunk a gépmozgásokban. Az ilyenkor megszokott 420 helyett ez a 600-at is meghaladhatja. Az állóhelyek szűk száma miatt csak az egyik futópálya üzemel majd a repülőtéren, az egyes futópályát lezárják, mindez pedig extra koordinációt és odafigyelést igényel majd a légiforgalmi irányítók részéről is. A repülésbiztonság szavatolása érdekében megerősített szolgálattal készülünk.
1: Még nem foglalkozik a mesterséges intelligencia munkahelyi bevezetésével vagy szabályozásával a magyar cégek 80%-a. A dolgozók kétharmada viszont már használ valamilyen AI eszközt magán vagy munkahelyi célokra, derült ki egy friss felmérésből. A kutatás szerint jelentős a bizalmatlanság és a bizonytalanság. A válaszadók fele kifejezetten fél a kockázatoktól, háromnegyede pedig azt mondja, hogy a mesterséges intelligencia megoldásait ellenőrizni kell. 10-ből 9 úgy vélik, vannak feladatok, amelyeket jobb, ha ember végez. Országszerte folytatódik a magas vérnyomás betegség elleni kampány. A májusi akcióhoz csak nem 600 orvos csatlakozott. A némakor a felnőttek 40%-át érintheti, és sokan nem is tudják, hogy betegek. A hipertónia ugyanis sokáig nem okoz észrevehető panaszokat, de közben károsítja az ereket, és olyan életveszélyes szövődményekhez vezethet, mint a stroke vagy a szívinfarktus. Sikerült visszaszorítani a trópusi esőerdők kipusztítását Brazíliában. Az Amazonas vidéken tavaly műholdas megfigyeléssel, gyakoribb ellenőrzésekkel és súlyos büntetésekkel 41%-kal csökkentették a veszteséget. Korábban percenként 11 focipálya méretű területen írtották ki a fákat, hogy a nyersanyagot eladják. Ragyogó napsütésre, szinte felhőtlen égre készülhetünk. A hőmérséklet 27-33 fokig húszik fel. Holnap is sok napsütés várható, aztán kicsit megnövekedhet a gomoly felhőzet. Délután, este, délnyugaton és északkeleten ezek jobban össze is állhatnak. Itt-ott zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben a maximumok 29 és 34 fok között alakulnak. Csütörtökön is napos időre számíthatunk, kevés felhővel, a hőmérséklet viszont visszaesik.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

Best FM a legjobb zenék. Véget ért a pünkösdi hosszú hétvége, amikor is hát már szinte nyár volt, csomóan fürödtek a Balatonba, a Balaton több helyen is elérte a 20 fokos hőmérsékletet, és a hét elején is kitart még a nyárias idő, 29-34 fok a mai maximum, a hét közepén viszont jön majd egy hidegfront, csapadékot ugyan nem hoz, de lehűlést igen, jó 9-10 fokkal lesz majd akkor hűvösebb, de még így is 25 fok körül a napi legmagasabb hőmérséklet. Tél, tavasz, nyár vagy ősz, nálunk a legjobb zenék szólnak, méghozzá 90-es és 2000-es évekből. Most is egy ilyen jön Donna Lewis-től, I Love You Always Forever a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 3-as főút 60-i szakasza is megtelt, ugyanis Budapest felé az M3-ason 60-nál 5 autó ütközött, óriási a dugó, 5-6 kilométer. Sokan próbálnak kerülni, de hát a 3-as főút kapacitása is véges. Kitartást, jó reggelt, jó utat, jó rövid hetet kívánok. Mindjárt 9 óra, jönnek a friss hírek, aztán olyan innyentségek, mint Jade 90-es éveket idéző dala. És itt lesz velünk a tankcsapda is.
2: Álmomban Pesten megjelent Isten.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: A hajógyári szigeten tartja a gyereknapi rendezvényét a gyermekmentő szolgálat. Nincs gond az itthon kapható bubble tea italokkal. Ma még hőség, hét közepétől lehűlés várható. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Biztosította a hazai repterek működése, zavartalan a kerozinellátás, közölte a MOL. A társaság hangsúlyozta, folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges üzemanyag mennyiséget. Fennakadásokra egyes sajtóhírekkel szemben nem kell számítani. A vállalat kiemelte, az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a barátság kőolajvezeték újraindulása. A hajógyári szigetre költözik a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat gyereknapi rendezvénye. Az eseményt 36 évig a Városligetben tartották, de a BL döntő hétvégéje miatt idén új helyet kellett keresni. Most szombaton és vasárnap vidámpark, játszóterek, kézműves foglalkozások, koncertek és más programok várják a családokat. A középpontban ezúttal is az egészségmegőrzés, a sport, az internetbiztonság és a különböző nemzetek kultúrájának bemutatása áll majd. A szolgálat idén 400 nehéz sorsú gyereket lát vendégül magyarországi és határon túli intézményekből. Biztonságosak az itthon kapható bubble tea üdítőitalok a legújabb fogyasztóvédelmi vizsgálat szerint. Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke rádiónknak hangsúlyozta, egyik ismert márka sem jelent egészségügyi kockázatot.
2: A bubble tea egyik jellegzetes összetevője a tápióka gyöngy alapját adó manióka, amely pedig olyan növény, amely a termesztési környezetből képes nehéz fémeket, például olmot felvenni. Ez a kockázat főként nem a készitalhoz, hanem az alapanyag mezőgazdasági eredet kötődik. Mivel azonban rendkívül népszerűek ezek a termékek, és az ólom felhasználásnak azért vannak kockázatai, ezért laboratóriumi körülmények között megvizsgáltuk az esetleges nehézfém szennyezettséget. A jó hír, hogy a Magyarországon vett minták megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági előírásoknak, és nem tartalmaznak egészségre káros mennyiségű olmot.
1: Kisiklott és egy épületnek ütközött egy villamos Belgrádban. A balesetben 15-en megsérültek, köztük a járművezetője és két gyerek. Azt még nem tudni, mi okozta a szerencsétlenséget. A belgrádi ügyészség rendkívüli műszaki vizsgálatot rendelt el az ügyben, és kérte a térfigyelő kamerák felvételeinek lefoglalását. Általában derült, napos, száraz időre van kilátás. A hőmérséklet 27-33 fokig húszik fel. Holnap is sok napsütés várható, aztán kicsit megnövekedhet a gomoly felhőzet. Délután, este, délnyugaton és északkeleten ezek jobban össze is állhatnak. Itt-ott zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben a maximumok 29 és 34 fok között alakulnak. Csütörtökön is napos időre számíthatunk, kevés felhővel. A fővárosban mindössze 25 fok lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen sláger.
4: Nemrég jelent meg 9. The Mountain című stúdióalbumuk, és jelenleg észak-amerikai és európai turnén vannak. A Gorillázról van szó. A Damon Albarn és Jimmy Hewlett által alapított formáció legközelebb június elején látható-hallható a párizsi We Love Green Fesztiválon, majd június 10-én a csehországi Rock for People-on. Der, az ő dalukkal indul az óra. 5 perccel múlt 9, hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Rest FM, a legjobb zenék. Viberen továbbított egy közlekedési infót BS Pécsről. Kigyulladt egy szénabálákat szállító kamion a 66-os főúton Pécs határában, óvatosan a környékén. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155, ez pedig már közben Everlast és a What It's Like a Besten.

FM-en legjobb zenék, Jade és a Don't Walk Away 1992-t idéztük meg. Régen is voltak meleg nyarak, de tényleg olyan, mintha egyre melegebbek lennének mostanság. Közel 39 fok volt szombaton Dél-Spanyolországban, de nálunk sem lehet.

FM ellenképzenék, egyik nem akármilyen hang követi a másikat. Missy Gray után érkezik az Oscar és négyszeres Grammy-díjas amerikai énekes dalszerző Lionel Richie. A zenei ikon 1949. június 20-án született, és a 70-es években a Commodores tagjaként vált világhírűvé. Szóló karrierje során olyan halhatatlan slágereket alkotott, mint a Hello, az All Night Long, vagy a Say You, Say Me, utóbbiért 1986-ban a White Nights című film betétdalaként Oscar-díjat nyert.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Dalok az AI előtti, sok esetben még az internet előtti időkből. 1997-ben többnyire még CD-n hallgattunk zenét, Lisa Stansfieldét is. Az igazi dolog, the real thing, na és egy kis tiltott szerelem.
2: Fáj a szívében, ez tiltott szerelem, csak kínos engem.
1: Vége a kedreggelnek, rögtön 10 óra, de délelőtt is szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Utcarajz kiállítást szervez diákok munkáiból a Nébi, az emberiséget kell szolgálnia a mesterséges intelligenciának a pápa szerint. Marad a kánikula. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Két fontos felújításba kezd a héten a MÁV. Mától Rétszilas és Dombóvár között dolgoznak nagyjából egy hónapon keresztül. Ez a Budapest-Pécs vonalat érinti. Holnap Szerencsés Nyíregyháza között indul a munka. Ez egész nyáron tart. Az utasok átszállásra, pótlóbuszokra, hosszabb menetidőre készülhetnek. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója elmondta, a cél, hogy mindkét pálya eredeti állapotát helyreállítsák és biztosítsák a mindennapi forgalmat. 10 éve indult az iskolákban a Nébih maradék nélkül programja. Azóta 4%-kal csökkent az egyfőre jutó élelmiszer hulladék. A jubileum alkalmából országos utcarajz kiállítást szerveznek. A diákok alkotásai a környezettudatos és takarékos megoldásokra hívják fel a figyelmet. Részletek Nemes Imrétől, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnökétől.
2: Az elmúlt 10 évben több mint 45 ezer diákot tudtunk elérni. Minden évben hirdettünk rajzversenyt, tojásfestőversenyt, vagy vers- és meseíró pályázatot. Ebből válogattunk, és ezeket visszük most ki az utcákra. Iskoláknak vagy közösségi terek kerítésén jelennek meg a legjobb pályaművek, amelyek felhívják a figyelmet a mindennapokban arra, hogy foglalkoznunk kell az élelmiszer pazarlás csökkentésével.
1: Az emberiséget és nem a kevesek hatalmát kell szolgálnia a mesterséges intelligenciának 14. Leó szerint. A pápa első enciklikájában kifejti, a technológia önmagában nem rossz, de annak az arcát ölti fel, aki kigondolja, finanszírozza, szabályozza, használja. A katolikus egyházfő hangsúlyozza, etikai kódexre van szükség, és például politikai és jogi keretekkel, független ellenőrzési szervekkel kell felügyelni az AI fejlődését és alkalmazását. Az olasz Andrea Kimi Antonelli nyerte a Forma 1-es kanadai nagydíjat tegnap Montrealban. A Mercedes pilótája ezzel 43 pontra növelte az előnyét az összetett versenyben. A szezon 2 hét múlva Monakóban folytatódik. Ragyogó napsütésre, szinte felhőtlen égre készülhetünk. A hőmérséklet 27-33 fokig húszik fel. Holnap is sok napsütés várható, aztán kicsit megnövekedhet a gomoly felhőzet. Délután, este, délnyugaton és északkeleten ezek jobban össze is állhatnak. Itt-ott zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben a maximumok 29 és 34 fok között alakulnak. Csütörtökön is napos időre számíthatunk, kevés felhővel, a hőmérséklet viszont visszaesik.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 26.06.26 ez a mai dátum. Kedd van, Fülöp Evelin napja. Sok boldogságot minden ünnepetnek. Lassan 5 perccel múlt 10. Jó rövid hetet, jó utat, jó munkát kívánok. Rihanna kezd az Umbrellával. Jön nem sokára a Random Trip, 50 Cent és a Black Street is Dr. Dre-vel. Hívható SMS Viber számú 0620 55 55 155.
0: Best FM.

0: világ ellen.
1: Best FM a legjobb zenék. Folytatjuk 1996-ban az amerikai R&B csapattal, a Blackstreet-tel és két rapperrel, Queen Pennel és Dr. Dre-vel. A dal két évvel megjelenése után Grammy-díjat is nyert. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között tehát egy kis hip-hop, este 6 és 8 között pedig Funky, White Boy-tól és DJ Hangyától a Night Shift-ben.

0: FM, a legjobb zenék. Az ünnepi hétvége után rendkívül erős a tranzitforgalom, ezért szakaszos torlódásra kell készülni az M5-ösön Budapest felé Kecskemét térségében, távolabb pedig egy műszaki hibás kamion veszteg el a külső sávban a 87-es kilométernél, emiatt torlódnak ott az autók. A 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán két autó ütközött korábban, a 98-as kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom, és hárman koccantak a 31-esen Jászberény elkerülőjén is. A 78-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek fel.

0: Best FM, a legjobb zenék. Már 3 évesen zenélt, Manhattani otthonuk konyhájában különböző fazekakon és tálakon dobolt. 5 évesen pedig már tudta, hogy zenész szeretne lenni, a többi már zenetörténelem. Ma ünnepi 62. születésnapját meg nem mondanánk róla. Lenny Kravitz, 11 stúdióalbum, több mint 40 millió eladott lemez és számtalan zenei díj, köztük 4 Grammy. The Chamber című dala zárta ezt az órát.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A Best FM.
0: Többek között azzal a Sean Paul-lal, aki nemrég teltházas, forró hangulatú koncertet adott Budapesten. És természetesen magyar előadókkal is megidézzük az ezredfordulót. Itt lesz például a United. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu
1: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű. Drive your ambition.
3: Mitsubishi Motors. Csomagszállítás 24 órán belül, rugalmas kézbesítés, országos lefedettség, online futárnyomkövetés, előzetes értesítés. Express One, a csomagszállító.
1: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/Best FM Rádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
4: Gyönyörű képeket lehet készíteni ilyenkor is a fővárosról. Budapestre egyébként rengeteg turista érkezik minden évben, akik nagyon szeretnek fényképeket készíteni a fővárosról. A legjobb fotó helyszínekről a közösségi média oldalakra is szívesen töltenek fel képeket. Budapest egyik legjobb fotó helyszíne valószínűleg a Gellért hegyen van, egy olyan helyen, amit a turistákon kívül mások még nem is nagyon fedeztek fel. Ha igazán Instagramra illő képeket vagy videót akarunk csinálni, akkor a legjobb az Erzsébet híd budai oldalán felvételeket készíteni. Szent Gellért szobra és a mögötte lévő oszlopok kiváló helyszín erre. Az egyik legjobb hely a szobor mögötti ösvény, ahonnan a turisták imádnak felvételeket készíteni. Aki arra jár először, az maga is kipróbálhatja, hogy milyen képeket lehet lőni innen, vagy akár a főváros bármelyik pontján.
1: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
0: A Margit-szigeti zenélőszökőkút Budapest egyik legkedveltebb ingyenes látványossága, amely a városkép ikonikus része lett, hasonlóan a Halászbástyához vagy a Hősök teréhez. Európa egyik legnagyobb ilyen jellegű építményében, a 35 méter átmérőjű medencében a vízsugarak a zeneritmusára táncolnak, akár 10 méter magasra is fellőve. A program délelőtt 11 órától egészen este 10 óráig tart, óránkénti váltásban. A repertoár rendkívül változatos, a gyerekdaloktól és a filmzenéktől kezdve a klasszikusokon át egészen a modern pop-rock slágerekig terjed. Hallhatunk többek között Queent, Rolling Stones-t vagy a Jégvarázs zenéjét is. Az igazi varázslat sötétedés után kezdődik, amikor a színes fényfestés és a látványos kivilágítás teszi felejthetetlenné az élményt. Ideális helyszín egy könnyed esti sétához vagy családi kikapcsolódáshoz a sziget déli részén, a Margit híd közelében.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
5: Ülésezik a parlament, a légiutasok védelmében lép fel idén is a fogyasztóvédelem, a cégek többsége nem áll készen az AI-ra. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Összeül ma a parlament. Az országgyűlés ülése Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik. A parlament egyebek mellett ma dönthet 5 vizsgálóbizottság felállításáról. Ezek a végrehajtási, valamint a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnák. Továbbá a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát tárnák fel. A repülőjáratok késései és a panaszok miatt intézkedik idén is a fogyasztóvédelem. Kiemelt figyelmet fordítanak a légiutas jogok betartásának ellenőrzésére. Próbavásárlásokat is tartanak, hogy kiszűrjék a megtévesztő gyakorlatokat. Tavaly országosan 91 millió forint értékű bírságot szabott ki a hatóság, és majdnem 15,5 millió forint értékű kártalanításhoz juttatták az utasokat, akik több mint 300 esetben jelezték a járat késésekkel és törlésekkel kapcsolatos panaszaikat. Még nem foglalkozik a mesterséges intelligencia munkahelyi bevezetésével vagy szabályozásával a magyar cégek 80%-a. A dolgozók kétharmada viszont már használ valamilyen AI eszközt magán vagy munkahelyi célokra, derült ki egy friss felmérésből. A kutatás szerint jelentős a bizalmatlanság és a bizonytalanság. A válaszadók fele kifejezetten fél a kockázatoktól, háromnegyede pedig azt mondja, hogy a mesterséges intelligencia megoldásait ellenőrizni kell. 10-ből 9-en úgy vélik, vannak feladatok, amelyeket jobb, ha ember végez. Országszerte folytatódik a magas vérnyomás betegség elleni kampány. A májusi akcióhoz csak nem 600 orvos csatlakozott. A néma kóra felnőttek 40%-át érintheti, és sokan nem is tudják, hogy betegek. Ezért kiemelten fontos a rendszeres ellenőrzés. Holtan találták azt a horvát hegymászót, aki egy bosznia-hercegovinai hegységben tűnt el. Tegnap nagyszabású kutatómentő akciót indítottak a keresésére. Egy nehezen megközelíthető helyen találtak rá a férfira. 2 órán át tartott a holttest kiemelése. A tragédia vasárnap történt. Igazi nyárias idő lesz, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Északkeleten lehet kevés felhő, de csapadék nem várható. A szél több felé megélénkül, néhol meg is erősödik. 28-33 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 17 és 26, éjszakára 12-19 fok közé hűl a levegő. Holnap is sokat süt majd a nap, és a meleg is kitart, néhol már 34 fok is lehet. Szerdán délután délnyugaton és északkeleten borulhat be jobban az ég, arrafelé záporok, zivatarok is előfordulnak.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Figyelem, M0 M1-es felé Dunaharasztinál egy lerobbant kamionokhoz óriási dugót az összes környékbeli odavezető út, így az 51-es, az M51-es, sőt már az M5-ös M0-ásra való lehajtója is torlódik. 5-6 kilométeres a dugó. Jó utat, 0620 55 55 155 telefon SMS Viber. Az órát Ékon kezdi, Maxim Levente vagyok, ez pedig a...

0: Best FM, a legjobb zenék. Fogmosás közben letört egy darab Robbie Williams fogából, a fogorvosa viszont 5 órányi repülőútra van tőle, úgyhogy kénytelen volt mosolyogni és elviselni, hogy kellemetlen helyzetbe hozza a feleségét, de hát, mint tudjuk, egy jó asszony mindent megbocsájt. Ráadásul ő az igazi. She's the one, Robbie Williams jön a Besten.
1: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. A hétvégi kétnapos kamiontilalmat követően rendkívül erős a tranzitforgalom az M5, M0, M1-es útvonalon, de lassú az M0-ás az M1-es felé, Maglód térségében kicsit távolabb az M4-es csomópont környékén, illetve 5-6 kilométeres a dugó, szintén az M1-es felé vezető oldalon, Dunaharasztinál, ahol egy lerobbant kamion okoz torlódást. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek fele.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A világ egyik legjobb gitárosával, na is Majoros Ritával indul a kedd délután. Jó étvágyat az ebédhez, találkozzunk holnap reggel 6 után, itt a Besten, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű. Drive your ambition.
2: Mitsubishi Motors. Csomagszállítás 24 órán belül, rugalmas kézbesítés, országos lefedettség, online futárnyomkövetés, előzetes értesítés. Express One, a csomagszállító.
3: Munkát keresel? Nálunk megtalálod! Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered! Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
0: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket! facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: A BL döntő hétvégéje miatt 36 év után idén nem a Városligetben, hanem egy különleges új helyen, a Hajógyári szigeten várja a családokat a Nemzetközi Gyermekmentőszolgálat gyermeknapja. Május 31-én továbbra is minden a gyerekekről szól. Magyarország legnagyobb ingyenes gyereknapi rendezvénye idén még nagyobb térrel, vízparti környezettel és igazi piknik hangulattal készül. Május 30-án és 31-én szombaton és vasárnap vidámpark, játszóterek és színes programok várják a gyerekeket, családokat. A középpontban ezúttal is az egészségmegőrzés, a sport, az internetbiztonság és a különböző nemzetek kultúrájának bemutatása áll. A látogatókat többek között egészségsziget, biztonságos internetsátor, sportsziget, nemzetek utcája, arcfestés, ugrálóvárak, kézműves foglalkozások, koncertek és számos további program várja, mindez teljesen ingyenesen.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: A Gellért-hegy Budapest egyik legismertebb természeti és turisztikai látványossága, amely a Duna fölé magasodva kínál lenyűgöző panorámát a városra. A hegy lábánál a Gellért téren található a híres Gellért szálló és a Gellért fürdő, közvetlenül a Szabadsághíd mellett, míg a hegy oldalában a különleges hangulatú Gellért-hegyi barlang is felfedezhető. A csúcsra felérve a Citadella és a Szabadság szobor várja a látogatókat. Utóbbi 1947 óta állít emléket Magyarország második világháborús felszabadításának. A Citadella a 19. század közepén a szabadságharc leverése után épült, és ma is az egyik legjobb kilátópont Budapesten, ahonnan a Duna mindkét partja és a budai vár is jól látható. A hegy könnyen megközelíthető, akár egy kellemes séta keretében a Szabadsághíd felől, így ideális program azoknak, akik egy kis mozgással egybekötve szeretnék felfedezni a város egyik legszebb pontját.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
4: Már a szóbelikre készülnek az érettségizők. Vizsgálóbizottságok felállításáról is dönt a parlament, nyári meleg és sok napsütés lesz ma. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Véget értek az írásbeli érettségig. Május 22-ig 15 vizsganapon mintegy 148 ezeren vizsgáztak 1170 helyszínen, közölte az oktatási hivatal. A javítási értékelési útmutatókat folyamatosan közzétették a honlapjukon. A vizsgák rendben lezajlottak a kormányhivatalokkal és a vizsgahelyszínekkel együttműködésben. Az idei érettségi szezon a szóbelikkel folytatódik, emelt szinten június 3-a és 10-e között, középszinten pedig június 15-e és július 1-e között zajlanak a vizsgák. Összeül ma a parlament. Az országgyűlés ülése Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. A parlament egyebek mellett ma dönthet 5 vizsgálóbizottság felállításáról. Ezek a végrehajtási, valamint a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnák. Továbbá a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát tárnák fel. Lekerült a lélegeztetőgépről a tiszaújvárosi robbanás egyik súlyos sérültje. A Debreceni Egyetem Klinikai Központ égési centrumában kezelt 4 sérült állapota stabil, ellátásuk folyamatos, közölte az intézmény sajtóközpontja. A MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén még péntek reggel történt robbanás. Egy ember meghalt az üzemi balesetben, és többen megsérültek. A szülők ellen indulhat szabálysértési eljárás, ha kiskorú gyermekük kötelező biztosítás nélküli e-rollerrel okozott balesetet, hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője. Jenei Attila rádiónknak hangsúlyozta, ilyen esetekben a MABISZ ugyan kifizeti a kártérítést, de azt behajtja a károkozón.
5: Érthető, hogy ez egy trendi dolog, érthető, hogy könnyű, érthető, hogy a gyors közlekedés, rugalmas közlekedés tesz lehetővé, de hogyha esetleg elkezdenek gondolkodni a rollervásár, akkor mindenképpen keressék fel a biztosítójukat, vagy egy biztosítási tanácsadótól, biztosítás közvetítőtől kérjenek tanácsot, hogy milyen paraméterű rollert érdemes venni, mely paraméterekre kell és kötelező KGFB-t kötni, és melyre nem.
4: Igazi nyárias idő lesz, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Északkeleten lehet kevés felhő, de csapadék nem várható. A szél több felé megélénkül, néhol meg is erősödik. 28-33 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 17 és 26, éjszakára 12-19 fok közé hűl a levegő. Holnap is sokat süt majd a nap, és a meleg is kitart, néhol már 34 fok is lehet. Szerdán délután délnyugaton és északkeleten borulhat be jobban az ég, arrafelé záporok, zivatarok is előfordulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Felejthetetlen slágerek egész délután itt a Best FM-en. Majoros Rita vagyok, szép napot és kellemes hetet kívánok mindenkinek így keddel kezdődően. Nagyon remélem, hogy ma velem tartanak és együtt hallgatjuk mondjuk a Sand Lovers dalát, jön a Runaway. Itt lesz Sarah Connor, jön majd Shaggy és Rick Rocka, most pedig Carlos Santana indít. Szép napot mindenkinek!
3: Best FM!

Örömteli a reggel, szemhét csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem

0: veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy azt nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

Best FM a legjobb zenék. Hogy telt a hosszú hétvége? Nagyon remélem, hogy ki tudták pihenni magukat, és újult erővel vetették bele magukat a heti akadályokba. De ha ez nincs így, és még fáradtabbnak érzik magukat, szerintem az is teljesen rendben van. Remélem, hogy azért jól érezték magukat a hétvégén. Én hozom a mai délutánon is a legérdekesebb, legvagányabb dalokat, a 90-es, 2000-es évek legnagyobb kedvenceit, mellette közlekedési infókat, napkérdését, ezt is bedobom majd, úgyhogy lehet ma délután is beszélgetni. A számunk 0620 55 55 155, ide várom az SMS-eket akár a nap témájához kapcsolódóan, de hogyha csak üzennének akár rajtunk keresztül valakinek, azt is nyugodtan megtehetik, ha pedig közlekedési információjuk van, azt kifejezetten megköszönöm. Na de nem is dumálok tovább, inkább hozom a Vantum Project dalát erre a forró délutára, jön mindjárt a King of My Castle, előtte Stuck a Boo és a Living It Up, itt a Best FM-en.

0: Vesztefem a legjobb zenék, ma is legyünk utitársak, ahogy minden délután. Ha bárkinek útinfója van, megköszönöm, ha jelentkezik vele a 0620-55-55-155-ös számon, akár SMS-ben, akár Viber üzenetben, de nyugodtan fel is lehet hívni. Hétvégén ugye kétnapos kamion tilalom volt, úgyhogy nagyon erős most a tranzit forgalom. Az M5-ös, az M0-ás és az M1-es autópálya útvonalán szakaszosan torlódik a forgalom az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét térségében a 85-ös és a 71-es kilométerek között, valamint egy műszaki hibás kamion is vesztegel a külső sávban a 87-es kilométernél, úgyhogy ez is torlódást okoz. Az M0-áson Dunaharaszti térségében pedig az M51-es főút csomópontja környékén is óriási a forgalmi fennakadás. Az az oka, hogy a 24-es kilométer közelében egy lerobbant kamion elfoglal egy egész sávot, úgyhogy a csomópont környezetében minden oda vezető út beállt. 0620-55-55-155, ez továbbra is a számunk, ha bárkinek útinfója van, akár innen is, akár kerülőútról, egérútról tud. Megköszönöm, ha elküldi. Jó utat mindenkinek és kitartást az utakra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Woo!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt Britney Spears egyik talán legikonikusabb dala, Toxic, a folytatásban pedig további felejthetetlen slágerek jönnek, mert hogy pár perc és egy óra jönnek a legfrissebb hírek is, aztán Fat Joe Ashanti-val és a What's Love. És zenél majd Szakács Gergő is Rúzsa Magdival, itt lesz a Kék a szívem.
2: Mikor befelé néz, akit kintről látunk, lehet éppen boldog.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A nagyobb tavaknál és folyóknál folytatódik a szúnyogírtás. Rendben zajlott az írásbeli érettségi, megdőlt a fővárosi melegrekord tegnap. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Egyre több a szúnyog, folytatódik a gyérítés. Az esőzések után ideális élőhely alakult ki a lárváknak, a felmelegedés pedig a fejlődésüket is felgyorsítja. A tenyészőhelyeket ismeri a katasztrófavédelem, így a biológiai gyérítés hatékony. Emellett már földi permetezéssel is védekeznek a szakemberek, egyebek mellett a Balatonnál, a Velencei-tó térségében, a Duna, a Dráva és a Zala folyó mentén, de a szúnyoglárvákat gyérítő granulátumot repülőről is szórják a nehezen megközelíthető helyeken, a Körösök és a Tisza déli szakaszán. Rendben lezajlottak az írásbeli érettségik. Május 22-éig 15 vizsganapon mintegy 148 ezeren vizsgáztak, 1170 helyszínen, közölte az oktatási hivatal. Az idei érettségi szezon a szóbelikkel folytatódik, emelt szinten június 3-a és 10-e között, középszinten pedig június 15-e és július 1-e között zajlanak a vizsgák. Lehetőség nyílt támogatni, hogy minél több kisgyerek jusson hozzá a lovasterápiához. Az OTP Bank adományozási programjába bekerült a Magyar Lovasterápia Szövetség is. A módszerrel több területen is tudják segíteni a gyerekeket, fiatalokat, mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke.
2: A Fóti Központban nálunk működik a lovasterápia mindhárom ága. A hipoterápia ágban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás- vagy hallássérültekkel, hiperaktív figyelemzavaros gyerekekkel, vagy olyanokkal, akik beszéd problémákkal küzdenek, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig pszichés problémákkal, a szorongástól, a kudarc feldolgozásig, adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani.
1: A felajánlásokat május végéig várják. Megdőlt a budapesti melegrekord tegnap. A fővárosban az újpesti állomáson 32,2 fok volt, ami az erre a napra vonatkozó legmelegebb adat. Eddig egy 2007-es 32 fokos érték tartotta a csúcsot, amit még Pest-Szentlőrincen rögzítettek. Igazi nyárias idő lesz, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Északkeleten lehet kevés felhő, de csapadék nem várható. A szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. 28-33 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 17 és 26, éjszakára 12-19 fok közé hűl a levegő. Holnap is sokat süt majd a nap, és a meleg is kitart, néhol már 34 fok is lehet. Szerdán délután délnyugaton és északkeleten borulhat be jobban az ég, arrafelé záporok, zivatarok is előfordulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ahogy ígértem, ebben az órában is csak is a legvagányabb és legkedvencebb 90-es, 2000-es évekbeli dalok jönnek. Én Majoros Rita vagyok, elmúlt egy óra is lassan 5 perccel, úgyhogy Kelly-szel mindjárt megy tovább. A délután jön a Trick Me, itt lesz Naughty Boy és Sam Smith-szel, most pedig Fedjo Ashanti-val jön a What's Love. Napsütéses napot mindenkinek!
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, meg is hoztam a nap kérdését itt Szakács Gergő és a Rúzsa Magdi Kék a szívem dala után. Kinek mi a legdrágább hobbija? Azért vagyunk őszintén, szeretünk egy csomó-csomó hobbit űzni, de azért van közöttük olyan, most nem arra gondolok, hogy gyűjtjük a kis csetreszeket, amiket pár száz forintért beszerzünk a bolhapiacon, szóval, hogy vannak azok a hobbik, amik azért eléggé költségesek. Na de kinek mi a legdrágább hobbija? 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Nekem mondjuk lehet, hogy a cipővásárlás az azért lehet, hogy talán szimplán nem kéne, hogy a hobbim legyen, de ha mondjuk utazni is nagyon szeretek, azért az is hát nem a legolcsóbb mulatság, annak ellenére, hogy azért sok helyre egészen olcsón lehet manapság már eljutni. Szóval jöhetnek a drága hobbik a 0620 55 55 155-ös számunkra, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is, várom a válaszokat. A Red Hot Chili Peppers Under the Bridge dalát pedig már hozom is a folytatásban. Legyen szép a napjuk!

0: Best FM a legjobb zenék. Nagyon meleg van odakint, úgyhogy egy picit a sofőrök is tompábbak lehetnek, úgyhogy vigyázzunk egymásra az utakon, ha kell, álljanak meg, tartsanak pihenőt, én pedig folyamatosan hozom az információkat. Mint hogy a Budaörsi úton baleset történt Budapesten a Bach csomópont előtt, úgyhogy ott kell figyelni, illetve a Budaörsi út és a Karolina út között is a Nagyszőlős utcában, úgyhogy legyenek óvatosak, és itt némi fennakadásra kell számítani. A Kerepesi út Hungária körút kereszteződésében is baleset történt a Puskás-Ferenc stadion megállónál, úgyhogy ott is figyelni kell. Ami pedig a főutakat, autópályákat illeti, az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorbágy között rendkívül erős a kamionforgalom, úgyhogy a külső sávon nagyon nagy a torlódás. Több szakaszon arra szólnak, sőt, megállnak az autók. Nem baleset az oka, ezt is kaptam, ezt az infót, hanem az, hogy tényleg néhány kamion a kocsisor elindulását követően sem követi a másikat, hanem akár 5-10 percet is kivár. A már bevált tanács szerint ugye autóval az átterelt sávot érdemes használni Budapest felé. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, ha pedig valakinek információja van, megköszönöm, ha felhív vele. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délután a folytatásban is mindenkinek. Pár perc és 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán Sophie Ellis Bextor és a Groove Jam.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Esztrik Beton Szakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik Beton, Petronella.
2: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
3: Csomagszállítás 24 órán belül, rugalmas kézbesítés, országos lefedettség, online futárnyomkövetés, előzetes értesítés. Express One, a csomagszállító.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: A Budai Várnegyed egyik legvarázslatosabb tavaszi helyszíne a Tóth Árpád sétánya, mely ilyenkor különleges, szinte mesébe illő hangulatot áraszt. A sétány mentén összesen 60 darab japán díszcseresznyefa sorakozik, amelyeket 2006-ban telepítettek, és azóta minden tavasszal látványos virágzásukkal vonzák a látogatókat. A fák rózsaszín virágai sűrű lombkoronát alkotnak, amely alatt sétálva úgy érezhetjük, mintha egy természetes virágalagútban járnánk. A lehulló szirmok tovább fokozzák a látványt, gyakran rózsaszín szőnyeggel borítva be az utat. Ez a különleges atmoszféra nem csak a természet szerelmeseinek nyújt felejthetetlen élményt, hanem azoknak is, akik egy nyugodt, romantikus sétára vágynak a város szívében. A virágzás időszaka különösen népszerű, hiszen ilyenkor a sétány a tavasz egyik legszebb budapesti látványosságává válik, amely minden évben újra és újra lenyűgözi az arra járókat. Ki ne hagyják!
0: Best FM, a legjobb zenék! Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
4: A sport szerelmesei vagy a sportot csak nézni szeretők most nagyon figyeljenek. A 2026-os év rendkívül gazdagnak ígérkezik a sportesemények szempontjából, amelyből Magyarország is jelentős szerepet vállal. Májusban Budapesten rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét, amely a klubfutball legnagyobb presztízsű mérkőzésének számít, míg szeptemberben a sportág történetében először kerül sor az atlétikai világdöntőre, amelynek szintén hazánk, pontosabban a Nemzeti Atlétikai Központ ad otthont, és persze ne felejtsük, 40 éves lesz a Forma 1-es magyar nagydíj. Szó szerint minden sportág szerelmese megtalálhatja a kedvenc sportjának nagy hazai eseményét, annak helyszínét és időpontját. Tehát, hogy a sport szerelmesei ne maradjanak le semmiről, érdemes az interneten megkeresni a 2026-os sportnaptárat, ami minden eseményt és azok időpontját is tartalmazza.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
5: Ülésezik a parlament, a légiutasok védelmében lép fel a fogyasztóvédelem, a folyóknál, tavaknál veszik fel a harcot a szúnyogok ellen. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Összeült a parlament, a kormányfő napi rendelőtti felszólalásával kezdődött az ülés. Magyar Péter egyebek mellett arról beszélt, a képviselőknek a teljes magyar nemzet javára kell dolgoznia, attól függetlenül, hogy mely frakcióban ülnek. A miniszterelnök megerősítette, kezdeményezik, hogy a kormányfői ciklusokat 8 évben korlátozzák. Az átvilágítás folytatását ígérte, 5 vizsgálóbizottságot állítanak fel, amelyek a végrehajtási, valamint a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnák, továbbá a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát tárnák fel. A repülőjáratok késései és a panaszok miatt intézkedik idén is a fogyasztóvédelem. Kiemelt figyelmet fordítanak a légiutas jogok betartásának ellenőrzésére. Próbavásárlásokat is tartanak, hogy kiszűrjék a megtévesztő gyakorlatokat. Tavaly országosan 91 millió forint értékű bírságot szabott ki a hatóság, és majdnem 15,5 millió forint értékű kártalanításhoz juttatták az utasokat, akik több mint 300 esetben jelezték a járatkésésekkel és törlésekkel kapcsolatos panaszaikat. Lekerült a lélegeztetőgépről a tiszaújvárosi robbanás egyik súlyos sérültje. A Debreceni Egyetem Klinikai Központ égési centrumában kezelt 4 sérült állapota stabil, ellátásuk folyamatos, közölte az intézmény sajtóközpontja. A MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén még péntek reggel történt robbanás. Egy ember meghalt az üzemi balesetben, és többen megsérültek. Egyre több a szúnyog, folytatódik a gyérítés. Az esőzések után ideális élőhely alakult ki a lárváknak, a felmelegedés pedig a fejlődésüket is felgyorsítja. A tenyészőhelyeket ismeri a katasztrófavédelem, így a biológiai gyérítés hatékony. Emellett már földi permetezéssel is védekeznek a szakemberek, egyebek mellett a Balatonnál, a Velencei tó térségében, a Duna, a Dráva és a Zala folyó mentén, de a szúnyoglárvák a gyérítő granulátumot repülőről is szórják a nehezen megközelíthető helyeken. A Körösök és a Tisza déli szakaszán. Igazi nyárias idő lesz, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Északkeleten lehet kevés felhő, de csapadék nem várható. A szél több felé megélénkül, néhol meg is erősödik. 28-33 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 17 és 26, éjszakára 12-19 fok közé hűl a levegő. Holnap is sokat süt majd a nap, és a meleg is kitart, néhol már 34 fok is lehet. Szerdán délután délnyugaton és északkeleten borulhat be jobban az ég, arrafelé záporok, zivatarok is előfordulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Kinek mi a legdrágább hobbija? Mi az, amire a legtöbb pénzt költjük el, hogyha a szabadidőről van szó? 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, ez pedig ugyebár a nap kérdése. Jöhetnek így 2 óra után 5 perccel is. Én Majoros Rita vagyok, Spiller és Sophie Ellis Bextor dalát pedig óraindítóként indítom.
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Jön mindjárt egy kis romantika Ricky Martinnal és Mejával. Előtte itt a napkérdése. Kinek mi a legdrágább hobbija? Andi azt írja, a könyvek. Mindig csak egyet akarok venni, aztán hopp, hirtelen öt lesz belőle. Lacinak a horgászat, mert hogy egy bot nem elég. Azt írja Peti, hogy neki a Lego felnőttként sokkal veszélyesebb hobbi, mint gyerekként. Hú, ez biztos. 0620 55 55 155. Ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide még a hasonló üzenetek. Kinek mi a legdrágább hobbi? Mi az, ami szabadidős tevékenység, de mégis, hát elég sokat tudunk rá költeni. Ricky Martin és Mejja dalát ígértem, úgyhogy jön egy kis romantika, és a Private Emotion, aztán Rihanna és az SOS a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. A hétvégi kétnapos kamion tilalom után rendkívül erős a tranzitforgalom. Az M5-ösön, M0-áson, M1-esen is szakaszosan torlódik. Az M5-ös például Budapest felé Kecskemét térségében a 85-ös és a 71-es kilométer között. Az M0-as autóúton Dunaharaszti térségében az M51-es főút csomópontja környékén is óriási a forgalmi fennakadás. Az az oka, hogy a 24-es kilométer közelében egy lerobbant kamion foglalja el az egyik sávot. A csomópont környezetében így minden oda vezető út beállt. A 83-as főúton Tét térségében pedig munkák folynak a Győr felé vezető oldalt. Az 51-es és az 55-ös kilométerek között lezárták, kerülni Téten a Győri úton keresztül lehet. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155. Jöhetnek az üzik. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM. A legjobb zenék.
1: Can I please talk to you for a minute? Sure, you know. You look kind of

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: Ülésezik a parlament. Véget ért az írásbeli érettségi. Írtják a szúnyogokat ildikótól. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. A kormányfő napi rend előtti felszólalásával kezdődött a parlamenti ülés. Magyar Péter egyebek mellett arról beszélt, a képviselőknek a teljes magyar nemzet javára kell dolgoznia, attól függetlenül, hogy mely frakcióba ülnek. A miniszterelnök megerősítette, kezdeményezik, hogy a kormányfői ciklusokat 8 évben korlátozzák. Hozzátette, más választott tisztségek esetén is megvizsgálják ennek lehetőségét. Az átvilágítás folytatását ígérte, emellett hangsúlyozta, 5 vizsgálóbizottságot állítanak fel, amelyek a végrehajtási, valamint a Magyar Nemzeti Bank működésével összefüggő visszaéléseket vizsgálhatják. Rendben befejeződtek az írásbeli érettségik. 15 napon csak nem 148 ezer középiskolás adott számot tudásáról a feladatlapok javítási értékelési útmutatóit az Oktatási Hivatal folyamatosan nyilvánosságra hozta honlapján. A szervezés a megszokottak szerint zajlott. Az együttműködés a fővárosi, vármegyei kormányhivatalokkal példaszerű volt. A szóbeliket június 3-a és 10-e között tartják meg országszerte. Egyre több a szúnyog, szükséges a gyérítés. A következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén végzik az írtást a szakemberek. Az elaprózott tenyészőhelyeken földi permetezéssel védekeznek. Ezt az eljárást alkalmazzák a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén a sziget közben, Komárom, Budapest, a Csepel-sziget, Dunaújváros, Szekszárd, Baja, valamint Mohács térségében. Lehetőség nyílt támogatni, hogy minél több kisgyermek jusson hozzá a lovasterápiához. Az OTP Bank adományozási programjába bekerült a Magyar Lovasterápia Szövetség is. A módszerrel több területen is tudják segíteni a fiatalokat, mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke.
2: A Fóti Központban nálunk működik a lovasterápia mindhárom ága. A hipoterápia ágban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás vagy hallássérültekkel, hiperaktív figyelemzavaros gyerekekkel vagy olyanokkal, akik beszéd problémákkal küzdenek.
1: Zavartalanul napos, száraz időnk van. A csapadék kialakulásának esélye kicsi. A nappali órákban megélénkül a szél, a magasabban fekvő helyeken erős lökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet délután 31-32 fok körül tetőzik. Holnap egy hideg front éri el a térségünket, emiatt záporzivatar megjelenése nem kizárt. A csúcshőmérséklet addig is 32-33 fok körül várható. Csütörtökön napos időre van kilátás, kevés felhő lesz fölöttünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Csodás napot, kellemes kedd délutánt kívánok mindenkinek így pár perccel 3 óra után. Remélem, hogy velem tartanak a következő 3 órában is. Én Majoros Rita vagyok. Mindjárt hozom a Well Hello pályaudvar dalát, de itt lesz a Daft Punk is és az Around the World. Avril Lavigne pedig a Complicated, de már nyitja is az órát. Szép napot!

99.5 Best FM van, legjobb zenék. Május 26-án a Fülöpök és az Evelinek a névnaposok, úgyhogy Isten éltesse őket, és persze a mai születésnaposokat is, na meg az évfordulósokat, ők is legyenek boldogok. 1907-ben született John Wayne, Oscar-díjas amerikai színész, a Western filmek egyik legendás alakja. 1923-ban született Horst Tappert, német színész, a legendás Derrick megszemélyesítője. 100 éves lenne ma Miles Davis, amerikai jazzmuzsikus, komponista, jazzrock megteremtő. Hihetetlen, de 62 éves ma Lenny Kravitz Grammy-díjas zenész. 60 éves ma Helena Bonham Carter, angol színésznő. 46 éve kezdte meg Farkas Bertalan az első magyar űrhajós egyhetes útját a világűrbe. Ma van a papírrepülőgépek világnapja, a cseresznyés desszertek napja, az áfonyás sajt tortanap, és a vöröshajúak világnapja is. 0620-55-55-155, ez pedig az SMS, Viber és ifható telefonszámunk. Ha vöröshajú kedves ismerősüknek üzennének akár rajtunk keresztül, vagy csak valaki eszükbe jutott, akkor nyugodtan üzenjenek, és akár küldjenek neki egy vidám dalt, mondjuk a Daft Punktól, Around the World, itt a Best FM-en.

0: 99.5 Best FM, a legjobb zenék. Anna írta a Rottenbiller utcából Budapestről, hogy baleset történt a Dohány utcai kereszteződésnél, úgyhogy van ott némi fennakadás. Dohány utca, István utca, Rottenbiller utca kereszteződése, de baleset történt onnan egy picit arrébb a Fiumeni úton, méghozzá a Sírkert bejáratánál. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155 a számunk. De ide érkezett az az info is, hogy az M1-es a Hegyes Halom felé Biatorbágy térségében korábban egy műszaki hibás autó vesztegelt a 18-as kilométernél fennakadást okozva, viszont már minden sáv járható, a kialakult torlódás is feloszlóban van. Tovább pedig Lébénynél új terelést építenek ki, ennek során pedig a 159-es kilométertől csak a belső sávot lehet autózni, a munkaterület előtt jelen pillanatban is 10 kilométeres a torlódás, a 149-es kilométertől arra szól a kocsisor, ezen kívül pedig a 144-es kilométer műszaki hibás autó is vesztegel a külső sávban, úgyhogy mondhatom azt, hogy az M1-esen nem a legjobb a helyzet. Ha önök másról tudnak, kerülő útról, bármilyen más infójuk van, nem csak innen, hanem egyébként az ország bármelyik útjáról, megköszönöm, ha felhívnak vele, vagy ha elküldik, a számunk 0620 55 55 155. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM, a legjobb zenék.

99.5 Best FM, a legjobb zenék. Kinek mi a legdrágább hobbija? Ma délután erre vagyok kíváncsi. Zoli azt írja, a fotózás. Egy objektív árából akár nyaralni is elmehetnék, de én imádom csinálni. És küldtél egy-két képet, eléggé fantasztikusak, úgyhogy semmiképp ne hagyd abba. Robi is írt, az autóépítés. Mindig van még valami, amit cserélni kellene. Réka a társas játékokat írta, már nincs hely a polcon, úgyhogy vettem egy újabb szekrényt, szóval lehet, hogy le kéne szoknom erről? Szerintem nem. Én imádok társasozni. 0620, szóval, hogyha ajánlaná valamit, akkor azt is nyugodtan várom. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, mellé pedig remek zenék a folytatásban is, hiszen táncolhatunk mindjárt Sean Paul-lal és Beyoncé-val. Jön a Baby Boy, most pedig Wolf Kati és a Vára holnap. Itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Whitney Houston csodás dalát hallottuk, ez volt a My Love Is Your Love. Másodperceken belül délután 4 óra jönnek a legfrissebb hírek, utána itt lesz az Animal Cannibals és az Ez itt az. Kenny Dope és a Bucketheads pedig hozza a The Bump slágert.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Csomagszállítás 24 órán belül, rugalmas kézbesítés, országos lefedettség, online futárnyomkövetés, előzetes értesítés. Express One, a csomagszállító.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
4: Munkát keresel? Nálunk megtalálod! Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered! Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com per Becsés oldalon!
5: Esztrik beton szakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
6: Ellenőrzik, miért késnek a reptéri járatok. Van elég kerozin? Picasso kiállítás nyílik. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Ismét fellépnek a repülőjáratok késései és a panaszok miatt. A fogyasztóvédelem idén is kiemelt figyelmet fordít a légiutas jogokra vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére. A szakemberek ezügyben a kormányhivatalokkal is együttműködnek. A tavalyi ellenőrzések eredményeként országosan összesen 91 millió forint összegű bírságot szabtak ki, és majdnem 15,5 millió forintnak megfelelő kártalanításhoz jutottak hozzá az utasok a hatóság fellépése után. Biztosított a hazai repülőterek működése, zavartalan a kerozinellátás. Ezt a MOL tudatta. A cég azt írta, a vállalat folyamatosan biztosítja a légi kikötők és a partnerek számára szükséges mennyiséget, ezért fennakadásokra nem kell számítani. A szülők ellen indulhat szabálysértési eljárás, ha a kiskorú gyermekük kötelező biztosítás nélküli e-rollerrel okozott balesetet, hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője. Jenei Attila rádiónknak hangsúlyozta, ilyen esetekben a Mabisz ugyan kifizeti a kártérítést, de azt behajtja a károkozón. A mikromobilitási eszközökkel összefüggő biztosítási kötelezettségekről a mabisz.hu oldalon olvashatnak bővebben, tette hozzá.
7: Mindenképpen keressék fel a biztosítójukat, vagy egy biztosítási tanácsadótól, biztosítás közvetítőtől kérjenek tanácsot, hogy milyen paraméterű rollert érdemes venni, mely paraméterekre kell és kötelező KGFB-t kötni, és melyre nem.
6: Zajlik az Agrárium 2026, a Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele országszerte több tízezer gazdaságot érint, mondta rádiónknak Tóth Péter, természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető.
8: Az összeírás fókuszában az agrárgazdaságok szerkezetének a vizsgálata áll, így komplex képet fogunk arról kapni, hogy mekkora földterületet használnak, milyen állatfajokat tartanak, azoknak mekkora darabszáma.
6: Picasso kiállítása készülnek a Szegedi Móra Múzeumban. A spanyol festőzseni és a magyar képzőművészek kapcsolatát bemutató tárlat június 20-án nyílik meg. Olyan hazai alkotók munkái láthatók majd, akikkel együtt dolgozott, barátságot ápolt, akik hatottak rá. Napos száraz időnk van, a csapadék kialakulásának esélye kicsi. A nappali órákban megélénkül a szél, a magasabban fekvő helyeken erős lökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet délután 31-32 fok körül tetőzik. Holnap egy hideg front éri el a térségünket, emiatt záporzivatar megjelenése nem kizárt. A csúcshőmérséklet addig is 32-33 fok körül várható. Csütörtökön napos időre van kilátás, kevés felhő lesz fölöttünk, eső nem érkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Jönnek és a legjobbakat pörgetem, én Majoros Rita vagyok, 4 perccel járunk 4 óra után, tartsanak velem ebben az órában is, hiszen Krisztina Millian is érkezik, és a Vennyülöket mi egy kis lazadal, így 4 óra után, mondjuk hazafelé a munkából, de jön majd Kenny Dope is, a Bamba, most pedig a Szeptember jön, és a Cry For You.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 99.5 Best FM.
0: A legjobb zenék. Best FM.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

99.5 Best FM a legjobb zenék. Meghoztam a mai mozi ajánlót, ami egy picit rendhagyó lesz, mert hogy több filmet is felsorolok majd, amit ma estére ajánlok, viszont egy közös bennük a ma születésnapos Helena Bonham Carter színésznő, akit én nagyon-nagyon szeretek, ma egyébként 60 éves, bár szerintem ő tipikusan az a kortalan színésznő, aki úgy azt gondoltuk, hogy elmúlt 40, de szerintem a fölött lehet akár 50, lehet akár ezek szerint 60 éves is. Egyszerűen imádom, egy jó kis kaméleon, szinte mindent el tud játszani. Főként ugye sok sötétebb, gonoszabb karaktert is játszott, mint a Sweeney Toddban, Johnny Depp mellett ő játszott. Egyébként Tim Burton rendezte azt a filmet, és ők ugye Tim Burtonnel nagyon sokáig egy párt alkottak, ez alatt pedig nagyon sok jó filmet hoztak össze. Johnny Deppel így Mester 3-asban is, a Halott mennyasszonyban is szerettem a hangját, de nagyon jót alakított a Harry Potter filmekben, hiszen az egyik legőrültebb gonosztevő Bellatrix Lestrange volt ő, és én imádtam. A színésznő egyébként is egy elég extravagáns figura, így a hétköznapokban is, nem is nagyon szereti a hollywoodi fényűzést, ő inkább azt mondja magáról, hogy mindig is furcsa volt, de ő ezt már elfogadta, és nagyon-nagyon szereti. Úgyhogy ajánlom a színésznő filmjeit, de akár mondhatom, nem is tudom, a Nyomorultakat, vagy éppen legelső filmjét, a Szobakilátással címűt, akkor még csak 20 évesen volt, ha jól emlékszem. Úgyhogy hát boldog születésnapot Helena Bonham Carter, önöknek pedig kellemes mozizást kívánok. Ha van tőle kedvencük, nyugodtan írják meg 0620-55-55-155, vagy mondjuk a Hamupipőke, na ez nem jutott még eszembe, a Hamupipőke film verziójában Tündér Keresztanyát alakította, úgyhogy hát én lehet, hogy ma este ezt fogom megnézni. Szóval jó mozizást mindenkinek, és jó rádióhallgatást itt a folytatásban. Megyek tovább Bája Lex és a Slepdalával. Emlékszem, itt a Best FM-en.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Baleset történt Budapesten az Erzsébet körúton, méghozzá a Veselényi utcai kereszteződésnél, úgyhogy ott kell így a délutáni szinte csúcsforgalomban némi fennakadásra számítani. De korábban baleset történt a Dohány utca, István utca, Rottenbiller utcai kereszteződésnél, ahol még mindig fennakadás van. Ezt írta nekem Tamás. Nagyon-nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155 a számunk. Az M0-es autót keleti szektorán pedig Vecsésnél, az M5-ös autópálya felé korábbi baleseti helyszínen is véget ért, a 38-as kilométertől a kialakult torlódás feloszlóban van, úgyhogy legalább egy jó hírrel is tudtam szolgálni. 0620 55 55 155 továbbra is a számunk, várom az útinfókat. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy isteni hangulatú dal zárta az órát, ez volt a Della Soul és a Ring Ring Ring. A folytatásban friss hírek jönnek meg mindjárt 5 óra, aztán itt lesz majd a Fugees és a Ready or Not. Zenél majd a Valmar és Manuellel, jön az éget a nap.
2: Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat a hétköznap. Mindenki itt van, aki számít, ők meg az alkohol elkábbi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Belépőt nyernél a Fezem Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted. Gyere a Székesfehérvári Alba Plázába, vásárolj legalább 5000 forintért, regisztrálj, és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztivál bérleteket sorsolunk ki. Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezem Fesztiválon. Részletek az Alba Pláza weboldalán.
4: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
5: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
4: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
6: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
7: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
8: Ellenőrzik, miért késnek a reptéri járatok. Van elég kerozin? Írtják a szúnyogokat ismét, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Ismét fellépnek a repülőjáratok késései és a panaszok miatt. A fogyasztóvédelem idén is kiemelt figyelmet fordít a légiutas jogokra vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére. A szakemberek ezügyben a kormányhivatalokkal is együttműködnek. A tavalyi ellenőrzések eredményeként országosan összesen 91 millió forint összegű bírságot szabtak ki, és majdnem 15,5 millió forintnak megfelelő kártalanításhoz jutottak hozzá az utasok a hatóság fellépése után. Biztosított a hazai repülőterek működése, zavartalan a kerozinellátás. Ezt a MOL tudatta. A cég azt írta, a vállalat folyamatosan biztosítja a légi kikötők és a partnerek számára szükséges mennyiséget, ezért fennakadásokra nem kell számítani. Egyre több a szúnyog, szükséges a gyérítés. A következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén végzik az írtást a szakemberek. Az elaprózott tenyészőhelyeken földi permetezéssel védekeznek. Ezt az eljárást alkalmazzák a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén a Sziget közben, Komárom, Budapest, a Csepel-sziget, Dunaújváros, Szekszárd, Baja, valamint Mohács térségében. Azaz lényegében a folyó hazai szakasza mentén minden területen, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében. A körösök térségében és a Tisza déli folyó szakaszán nagyobb, összefüggő tenyészőhelyek alakultak ki, ezekre a levegőből juttatnak ki granulátumot. Lehetőség nyílt támogatni, hogy minél több kisgyermek jusson hozzá a lovasterápiához. Az OTP Bank adományozási programjába bekerült a Magyar Lovasterápia Szövetség is. A módszerrel több területen is tudják segíteni a fiatalokat, mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke. A felajánlásokat május végéig várják.
9: A Fóti Központban nálunk működik a lovasterápia mindhárom ága. A hipoterápia ágban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás- vagy hallássérültekkel, hiperaktív figyelemzavaros gyerekekkel, vagy olyanokkal, akik beszédproblémákkal küzdenek.
8: Napos száraz időnk van, a csapadék kialakulásának esélye kicsi. A nappali órákban megélénkül a szél, a magasabban fekvő helyeken erős lökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet délután 31-32 fok körül tetőzik. Holnap egy hideg front éri el a térségünket, emiatt záporzivatar megjelenése nem kizárt. A csúcshőmérséklet addig is 32-33 fok körül várható. Csütörtökön napos időre van kilátás, kevés felhő lesz fölöttünk, eső nem érkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Csodás délután, kellemes napot kívánok mindenkinek. 5 óra is elmúlt lassan 4 perccel, úgyhogy ebben az órában még rádiózzunk együtt. Hallgassunk felejthetetlen slágereket. Én Majoros Rita vagyok. Ajánlom önöknek a Kossz Indalát. Jön a Catch, de itt lesz George Michael is, és az Amazing, most pedig a Jakarta és az American Dream.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

99.5 Best FM a legjobb zenék. A mai nap kérdése az volt, de azért óra végéig még lehet írni, hogy kinek mi a legdrágább hobbija. Azt írja Ildi, a főzés. Mindig kell egy új serpenyő, és én ezeket imádom kipróbálni, letesztelni, és egyáltalán nézegetni is. Fanni azt írja, a parfümök gyűjtése. Egy üveg sosem elég, meg hát minden évszakra kell valami. Mondjuk ezzel egyet tudok érteni. Marci is írt, a kávézás. Egyszer veszel egy darálót, és elvesztél. Na, ebben aztán együtt tudok teljesen érezni, igen, amikor egyszer az ember megszokja az igazán jó kávét, akkor nem nagyon akar mást. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide a drága hobbik, mellé pedig a Maxi Priest dala, jön a Close to You, aztán pedig hamarosan George Michael és az Amazing.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Marikától kaptam egy üzenetet a Hegyalja útról Budapestről, hogy baleset történt a Döbrentei tér után felfelé, a Sánc utca felé, úgyhogy ott kell egy kis fennakadásra számítani. Neked elég sokan vannak az ország útjain, és itt a városban is sokan tartanak hazafelé a munkából, úgyhogy legyen mindenki egy kicsit óvatosabb. A Csalogány utcában is baleset történt a Medve utca és a Fazekas utca közötti szakaszon, ez pedig Tamás írta. Köszönöm az infót. Ahol pedig továbbra is figyelni kell, ez az M1-es autópálya a Hegyeshalom felé Biatorbágy térségében, korábban egy műszaki hibás autó vesztegelt a 18-as kilométernél. Most arra ugyan mindkét sáv járható, viszont a torlódás, amely főleg az M0-áson volt szembetűnő, lassan osztik, jelenleg is 3-4 kilométeres. Távolabb Lébénynél új terelést építenek ki, úgyhogy a 159-es kilométertől csak a belső sáv autózható. Itt jelen pillanatban is 8, de inkább 10 kilométeres a torlódás, a 150-es kilométertől arra szól a kocsisor. Köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155 a számunk. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

99.5 Best FM a legjobb zenék. Tom Novi és Lima és a Now or Never érkezik a következő majdnem 4 percben. Én pedig ezzel a dallal búcsúzom már a mindenkitől. Jön White Boy és a Night Shift, és mivel kedv van, ma funky estére lehet számítani. Hangya csatlakozik majd hozzá 19 óra után, úgyhogy szép estét mindenkinek. Holnap délben találkozunk. Köszönöm a mai figyelmet. Majoros Rita vagyok. Viszont!

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: hírek a Best FM-en.
1: Jönnek a magyar számlaszámok a Revoluttól. Kiderült, hogy melyik a világ legjobb országa. Holnap délután záporokkal és viharos széllökéssel jön a lehűlés. Köszöntöm Önöket, a híreket Simori Renátától hallják. Megkezdte a Revolut a magyar számlaszámok kiosztását. Nagyjából 2.300.000 magyar ügyfele van a pénzügyi vállalatnak, ők folyamatosan kapják meg a litván számlaszámuk helyett a magyart. Erről pedig e-mailben értesítik majd őket. A Revolut tavaly ősszel kapta meg az engedélyeket arra, hogy magyarországi fióktelepet nyisson, ez pedig azzal jár, hogy az ügyfeleiknek magyar számlaszámot adnak, és elérhetővé teszik számukra, hogy ide érkezzen a fizetésük, és az átutalás is olcsóbbá és egyszerűbbé válik majd. Emelkednek a parkolási díjak Budapesten, ráadásul megszűnnek a parkolóautomaták. Július 1-től a legdrágább belvárosi áljelzésű zónában 600-ról 800 forintra nő az óradíj, a B zónában 450-ről 600-ra, a C zónában pedig 400 forintba kerül majd egy óra parkolás. Közben eltűnnek az utcákról a parkolóautomaták, azért döntött így a fővárosi közgyűlés, mert túl drága a készülékek működtetése és fenntartása, ráadásul az autósok 90%-a a mobilján intézi a parkolást. A lovas terápia is bekerült az OTP Bank adományozási programjába, vagyis ha május végéig elküldjük a felajánlásunkat, akkor a módszerrel több területen is tudják segíteni a gyerekeket és fiatalokat. Ezt mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a Magyar Lovas Terápia Szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke.
2: A hipoterápiákban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás vagy hallássérültekkel, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig pszichés problémákkal az adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani.
1: Svájc lett idén a világ legjobb országa, legalábbis egy amerikai médiavállalat legfrissebb rangsora szerint. A listát egyebek mellett az egészségügy, a gazdasági fejlettség, a közbiztonság, az infrastruktúra, a kulturális élet, vagy éppen a társadalmi stabilitás alapján állították össze. Eszerint pedig Svájc végzett az élen. Ezt követi Dánia, Svédország és Németország. Az első 10-be bekerült még Finnország, Hollandia és Luxemburg is. Záporokkal érkezik egy kis lehűlés holnap délután, délelőtt viszont még marad a kánikula. Sok napsütés várható, és 27-34 fokig melegszik majd a levegő, délután viszont északnyugat felől beborul az ég, és főleg a Dunántúlon és az északkeleti tájakon alakulhatnak ki frissítő záporok, ráadásul a szél is viharossá fokozódik majd. Estére viszont mindenhol eláll az eső. A hidegfront után egy picit lehűl a levegő, csütörtökön már csak 22-27 fok valószínű, de újra napos, száraz időben bízhatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hogy stílusosan rákösek a mai első darra.

0: Mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: És mielőtt még Prince nagyon belemelegedne a Get Off-ba, gyorsan elmondom, hogy mixcard.com/DJ White Boy. Korábbi mixeim itt lehetőek föl. Nem az összes, de azért 150 már ott van. Dance, funky, hip-hop, R&B, pop, chill lounge, deep house, szóval minden. Természetesen tracklistában.

0: együtt minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: Az előbb hallott Sarah Connorról így kiejtés meg akcentus alapján nem mondjuk meg, hogy egyébként egy tőzsgyökeres német hölgyről van szó, és a most érkező Lou Begáról sem fogjuk tudni megmondani, mondjuk leginkább azért, mert egy hangot nem fog énekelni a következőben, csak fújja, fújja a trombitát, és addig, amíg ő fújja, mi helyet cserélünk hangyával. Még egy órán keresztül funky lesz a menő itt a Best FM-en, szóval pár perc, és héttől hangja innen folytatja. Még egy órán keresztül a legkitűnőbb funky zenék szólnak mixben. Nem sokára jövünk vissza, senki ne menjen sehova. We'll be right back.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: hírek a Best FM-en.
1: Ezen a héten is gyérítik a szúnyogokat, szivárog a levegő a nemzetközi űrállomásról, holnap délelőtt még kánikula lesz, délután érkezik a lehűlés. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén, ezt közölte a katasztrófavédelem, vagyis a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a Sziget közben, valamint Komárom, Budapest, Szekszárd, Baja és Mohács térségében, továbbá a Dráva mentén és Zalavár megyében földi permetezéssel védekeznek a vérszívók ellen, míg a Körösök térségében és a Tisza déli folyószakaszán a levegőből gyérítik majd a szúnyogokat. A légitársaságokat ellenőrzik a fogyasztóvédők, azt, hogy betartják-e az utasokra vonatkozó jogszabályokat, vagyis kártalanítják őket a késések után, megfelelően tájékoztatják őket a jegyekről, és hogy működtetnek-e telefonos ügyfélszolgálatot. Tavaly összesen 91 millió forintnyi bírságot szabtak ki a szabálytalanságok miatt, és több mint 15 millió forinttal kellett kártalanítaniuk az utasokat. A legtöbbször a késések és a járattörlések miatt kellett kártérítést fizetniük. A szülők ellen indulhat szabálysértési eljárás, hogyha a kiskorú gyermekük kötelező biztosítás nélküli elektromos rollerrel okozott balesetet. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője. Janai Attila rádiónknak azt mondta, hogy ilyen esetekben a Mobisz ugyan kifizeti a kártérítést, de azt behagyja a károkozón.
2: Érthető, hogy ez egy trendi dolog. Érthető, hogy könnyű, érthető, hogy a gyors közlekedés, rugalmas közlekedés tesz lehetővé, de hogyha esetleg elkezdenek gondolkodni a roller vásárláson, akkor mindenképpen keressék fel a biztosítójukat, vagy egy biztosítási tanácsadótól, biztosítás közvetítőtől kérjenek tanácsot, hogy milyen paraméterű rollert érdemes venni, mely paraméterekre kell és kötelező KGFB-t kötni, és melyre nem.
1: Szivárog a levegő a nemzetközi űrállomásról. Az orosz űrügynökség észlelt nyomáscsökkentést az orosz modulhoz vezető szolgálati alagútban. Ez szerintük azt jelenti, hogy a mikrorepedéseken keresztül szökik a levegő. Az űrállomáson tartózkodó mérnökök most keresik a megoldást a problémára, közben pedig a földön tartózkodó szakemberek hangsúlyozták, hogy a szivárgás nem jelent veszélyt az űrben tartózkodó asztronauták számára. Egy hideg front hoz holnap záporokat és viharos széllökéseket. Délelőtt még sok napsütés és 29-34 fok várható, de délután északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, amelyekből a Dunántúlon és északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, ahol pedig esik, ott a szél is viharossá fokozódik majd. Estére szűnik meg a csapadék. Csütörtökön és pénteken már újra napos, száraz időben bízhatunk, viszont picit hűvösebb lesz, csütörtökön 22-27, pénteken 22-28 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Na tényleg? Na és azt felejtettem el megkérdezni, hogy a Janet Jackson nem hiányzott a filmből? Mert hogy ugye nem volt benne a Jackson filmben.
5: A latóját talán egyszer-kétszer mutatták a filmben, de nem. Nem tudom. Persze, úgyha belegondolunk, akkor ugye de csak a család része, ugye...
4: De gyermek. Csak a Jackson 5-ra azért, vagy arra azért koncentráltak.
5: Persze. Arra inkább, igen. Igen.
4: Játok ott az volt, hogy valami olyasmi volt, hogy így elküldték a Janetnek a forgatókönyvet, és akkor mondta, hogy hát ő így ebben a formában nem szeretne benne lenni a filmben. Azt mondták, hogy jó, kihúzták, akkor nem vagy.
5: És akkor nem, igen.
4: Ugye, musical, ugye? Igen. Nem lehetne kihúzni a halálistára, de hogy...
5: Igen.
4: Így, jó van. Na, hangja a lemezjátszók mögött, Funky, még egy órán keresztül, hiszen kedv van.
5: Úgy Funky Family.
4: Funky Family, jaj, de úgy maradtunk rajta a kedden, múlt hét óta. Szóval igen, Funky Family, még egy órán keresztül.
3: A legjobb

0: nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel.
1: Továbbra is fenntartom a véleményedet, akkor lesz majd ez az AI egy kifinomult dolog, meg egy okos, amikor egyrészt a Piano Negro elején meg tudja mondani, hogy a csávó mit énekel, meg hogy itt mit énekelnek majd a Don't Look Any Further.
2: Ja, nem tudom, pedig ezt a nem is tudom, a remake-et, vagy hogy mondjam ezt, szerint személyem készített.
1: Nem mondom! Neked ezzel foglalkozni kéne, egész ügyes vagy.
2: Igen, azt mondják már, de... 30 éve.
1: Igen. 30 éve vagyok színész, 20-at simán letok adhatni. És ez miért? Mert általában ugye mindig mondod, hogy akkor csinálsz ilyen saját verziót, amikor valamiért szeretnél, és nem találsz olyat, és akkor inkább megcsinálod.
2: Igen, vagy nem tetszik. Vagy...
1: Itt mi volt a...
2: Hát figyelj, egyébként, ha már itt tartunk, nagyon sok ilyen feldolgozás, vagy akár AI-jal készített feldolgozással is az a baj, hogy nem DJ szempontból közelítik meg. És ugye, mivel igen. mi a szórakozás és a táncparkett szempontjából közelítjük meg, ezért mi ismerjük azokat az elemeket, illetve dalszerkezetet, amitől jobban működik, vagy jobban, hogy mondjam, magával ragadja a hallgatót, vagy a szórakozni vágyot. És ugye én ezt szép magyarral fogalmazva implementálom a
1: jelentsen az a szó bármit is, ugye?
2: Is számomra. De hogy, na mindegy, szóval, hogy én úgy alakítom át, és úgy, vagy ha nincs rajta a vokál, vagy nem úgy, vagy nem az, akkor én úgy...
1: És a DJ szempontból egy először fontos dolog, azt nem tudom, tudta, de hogy nem konferálunk vokára. Úgyhogy ezt már az előző percekben egy picikét így...
2: Na jó, akkor
1: túlfutottuk, úgyhogy akkor
2: menjünk vissza.

0: Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel a Best FM-en.
1: Adáson kívül itt beszélgettünk egy filmről, amit hát most gondolok bele, hogy hát hogy már erős 42 éves film?
2: Hát van, valahogy 80, úgy. De egyébként javaslom azoknak, akik szeretik ezt a stílust, illetve a 80-as évek zenét, meg azt a környezet, azt a milliót, azt az érát, főleg zeneileg, meg tánc szempontjából a Breaking című film.
1: A következő
2: zene annak a
1: az beténa. Én nem akarok hülyeséget mondani, talán, mint hogyha ez még előbb is lett volna, mint a Flashdance.
2: Na ez jó kérdés.
1: Ez egy jó kérdés, de minden esetre tehát azoknak, akik azt hiszik, hogy a Step Up című sorozattal indult el a táncos moziknak a világa, nem. Pontosan, illetve még egy nagyon fontos, aki szeretné a biciklis nadrágban táncoló Jean-Claude Van Damme-ot látni, szintén a Breaking című film első részének első jelenetében megteheti. Hát akkor még nem a spárgáiról volt híres, hanem hogy hát ott részálja magát a tengerparton.
2: Igen, igen. Szóval azt mondom, hogy férfi-női szemmel egy kellemes film.
1: Egyébként tényleg én nagyon szeretem a második részt is.
2: Jó, zene van benne.
1: Arról nem is beszél, Kraftwerkbe is ment az elektrikus.
2: Persze.
1: Tour de France. Na, én Nobody, Rufus and Chaka Khan, meg hagyja a levezet, csak magad, hogy nyolc.

0: FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel.
1: Na Hangya, úgy érzed, hogy még maradt benned valami így zeneileg, még mielőtt lecsapnád ezt a nagyon magas labdát egyéb más témára.
2: Milyen magas labdát?
1: Ez maradt bennem, meg az maradt bennem zeneileg.
2: Jó, zeneileg, értem, zeneileg. Hát persze.
1: Jó, akkor pénteken gyere már vissza, légy egy kedves. Jó,
2: egyekukac vissza.
1: Gyere akkor. Jó, akkor pénteken funkizunk még egyszer. Még kétszer egy órát, igen. Még egyszer két órát.
2: Mi van?
1: Ugyanannyi, mindegy, tök mindegy. 60 szó, vagy kétszer 60. 60 meg még egyszer 60. Na, szóval pénteken a Night Shift Extra-ba, akkor folytatjuk a funkit. Ezt megköszönjük szépen.
2: Este 7-től. Sziasztok.
1: Így.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: 5 vizsgálóbizottságot állít fel az új parlament, vonattal ütközött egy minibusz Belgiumban, holnap délelőtt még napos, délután már esős, szeles idő várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. A képviselőknek a teljes magyar nemzet javára kell dolgozniuk, ezzel kezdte a napi rendelőti felszólalását a miniszterelnök. Magyar Péter a parlamentben egyebek mellett arról beszélt, hogy csökkentik a miniszteri és képviselői fizetéseket, emellett felülvizsgálják a diplomata útleveleket, és a miniszterelnöki ciklusokat 8 évben korlátozzák majd. A kormányfő hozzátette azt is, hogy 5 vizsgálóbizottságot állítanának fel, amelyek a végrehajtási, valamint a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnak. Továbbá a kegyelmi botrány felelőseit is keresik majd. A társasági adóbevallásokat várja a NAV. A számviteli beszámolót vasárnapig kell letétbe helyezni, az adót pedig július 1-ig kell befizetniük a vállalkozásoknak, ezt közölte az adóhatóság. Mintegy 400 ezer cég érintett. A NAV most levélben emlékezteti azokat arról, akik a korábbi években késtek a bevallással, vagy be sem nyújtották azt, hogyha idén is elfeledkeznek róla, akkor 1 millió forintos mulasztási bírságot kaphatnak, és még az adószámukat is elveszíthetik. Zajlik az Agrárium 2026. A Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele országszerte több tízezer gazdaságot érint. Május végéig online válaszolhatnak a kérdésekre az érintettek, ezután összeírók kérdezik őket, ezt mondta rádiónknak Tóth Péter, természeterőforrás statisztikai főosztályvezető.
2: Az összeírás fókuszában az agrárgazdaságok szerkezetének a vizsgálata áll, így komplex képet fogunk arról kapni, hogy mekkora földterületet használnak, milyen állatfajokat tartanak, azoknak mekkora a darabszáma, illetve megtudhatjuk majd azt is, hogy hány évesek a gazdaságirányítók, milyen a legmagasabb mezőgazdasági végzettségük.
1: Vonattal ütközött egy iskolabusz Belgiumban. A minibuszon összesen 9 utaztak, közülük 2 gyerek és 2 felnőtt vesztette életét. A busz többi utasát kórházban ápolják, az állapotuk stabil, a vonaton utazók közül pedig nem sérült meg senki. A belga vasúthálózat üzemeltető vállalat közlése szerint az iskolabusz úgy hajtott a sínekre, hogy a sorompók le voltak engedve. Bár a mozdonyvezető vészfékezett, az ütközést nem tudta elkerülni. Záporokkal érkezik egy kis lehűlés holnap délután, délelőtt viszont még marad a kánikula. Sok napsütés várható, és 27-34 fokig melegszik majd a levegő, délután viszont északnyugat felől beborul az ég, és főleg a Dunántúlon és az északkeleti tájakon alakulhatnak ki frissítő záporok, ráadásul a szél is viharossá fokozódik majd. Estére viszont mindenhol eláll az eső. A hidegfront után egy picit lehűl a levegő, csütörtökön már csak 22-27 fok valószínű, de újra napos, száraz időben bízhatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Egy férfi, egy nő, egy dalban. Ez minimum 3-szor fog megtörténni az előttünk álló 60 percben, mert hogy Madonna, Justin Timberlake-kel és a 4 Minutes-el érkezik majd, Geszti Péter hozza Wolf Katit és az Így is jó vagy című közös dalukat, Blake Shelton pedig Gwen Stefani-val és a Nobody But You-val indítja ezt az órát itt a Best-en.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zené.
5: Don't have to leave this town.

Mustafa, a legjobb zenék szerintem, aki még életében nem volt darts versenyen, vagy nem látott sohasem darts versenyt, az is nagyon jól tudja, hogy ezt a most érkező dalt pörgetik a legesleg többször a PDC rendezvényeken. Azt valószínűleg már kevesebben tudják, hogy eredetileg ez a dal egy 1969-es olasz film betétdala. Ennio Morricone.

ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

latinos hangulatra. A lányok és már akkor eldöntötték, hogy a második nagy lemezükre egy latinos dalt is szeretnének majd mindenféleképpen rögzíteni. Ez lett belőlem. Jön a Spice Up Your Life, a Spice Girls második albumára, a Spice Girl Rock. Itt a Best Of, a legjobb zenék között.

0: but you're just a boy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
2: Jönnek a magyar számlaszámok a Revoluttól, eltűnnek a parkoló automaták Budapestről, holnap délután záporokkal és viharos széllel érkezik a lehűlés. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Megkezdte a Revolut a magyar számlaszámok kiosztását. Nagyjából 2.300.000 magyar ügyfele van a pénzügyi vállalatnak, ők folyamatosan kapják meg a litván számlaszámuk helyett a magyart. Erről pedig e-mailben értesítik majd őket. A Revolut tavaly ősszel kapta meg az engedélyeket arra, hogy magyarországi fióktelepet nyisson, ez pedig azzal jár, hogy az ügyfeleiknek magyar számlaszámot adnak, és elérhetővé teszik számukra, hogy ide érkezzen a fizetésük, és az átutalás is olcsóbbá és egyszerűbbé válik majd. Emelkednek a parkolási díjak Budapesten, ráadásul megszűnnek a parkolóautomaták. Július 1-től a legdrágább belvárosi álljelzésű zónában 600-ról 800 forintra nő az óradíj, a B zónában 450-ről 600-ra, a C zónában pedig 400 forintba kerül majd egy óra parkolás. Közben eltűnnek az utcákról a parkolóautomaták, azért döntött így a fővárosi közgyűlés, mert túl drága a készülékek működtetése és fenntartása, ráadásul az autósok 90%-a a mobilján intézi a parkolást. A lovas terápia is bekerült az OTP Bank adományozási programjába, vagyis ha május végéig elküldjük a felajánlásunkat, akkor a módszerrel több területen is tudják segíteni a gyerekeket és fiatalokat. Ezt mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a Magyar Lovas Terápia Szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke.
3: A hipoterápiákban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás vagy hallássérültekkel, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig pszichés problémákkal az adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani.
2: Svájc lett idén a világ legjobb országa, legalábbis egy amerikai médiavállalat legfrissebb rangsora szerint. A listát egyebek mellett az egészségügy, a gazdasági fejlettség, a közbiztonság, az infrastruktúra, a kulturális élet, vagy éppen a társadalmi stabilitás alapján állították össze. Ez szerint pedig Svájc végzett az élen. Ezt követi Dánia, Svédország és Németország. Az első 10-be bekerült még Finnország, Hollandia és Luxemburg is. Egy hideg front hoz holnap záporokat és viharos széllökéseket. Délelőtt még sok napsütés és 29-34 fok várható, de délután északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, amelyekből a Dunántúlon és északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, ahol pedig esik, ott a szél is viharossá fokozódik majd. Estére szűnik meg a csapadék. Csütörtökön és pénteken már újra napos, száraz időben bízhatunk, viszont picit hűvösebb lesz, csütörtökön 22-27, pénteken 22-28 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: Desiree, George Michael, Robin Wells és a Black Machine, inkább a funky arcoknak fog majd tetszeni a következő órában. A dance rajongóknak pedig Roger Sanchez-el, Junior Jack-el, Fatboy Slim-mel és Basement Jack-szel tudunk majd szolgálni. Na meg persze ATV-vel, mert hogy a Let You Go érkezik már is az óra legelején itt a Best-en.
4: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Ha már jön a Bajnokok Ligája döntője szombaton, hát akkor sportnyelven szóval ráfordultunk a célegyenesre, már ami a lezárásokat és a közlekedési dugókat illeti. Szépen lassan napról napra egyre több helyen nem lehet majd közlekedni a BL döntő miatt, de vannak olyan területei Budapestnek, ahol már most lezárások vannak. Olofpálmesétány a Hősök tere és a Verón-Angyalai utca között, a Hősök terénél az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között, illetve az Állatkerti körúton a Gundel Károly út felől a Hősök.

táncos énekes című vetélkedőben. Egyszer az angol verzióban ott csikóhalnak volt öltözve, egyszer pedig a spanyol változatban, fene tudja, lehet, hogy van valamiféle vonzódása a tengerekhez és az óceánokhoz, ott ugyanis ő volt a medúza, és 5 adáson keresztül nem tudták leleplezni, és ebben az 5 adásban olyan dalokat énekelt, mint például a TLC-től a Waterfalls, vagy a most érkező Gotta Be.

Ez a legjobb zenék, ha bár még a Vemmel együtt készített 84-es Freedom semmiben nem hasonlít ehhez a szólóban készült Freedomhoz, azért George Michael jobbnak látta oda bigyeszteni a 90-est a dalcím vége mögé. Biztos, ami biztos. Szóval George Michael és a Freedom 90 jön.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A légitársaságokat vizsgálja a fogyasztóvédelmi hatóság, az elektromos rollerekre is érdemes kötelező biztosítást kötni, holnap délután jön a lehűlés. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén, ezt közölte a katasztrófa védelem, vagyis a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a Sziget közben, valamint Komárom, Budapest, Szekszárd, Baja és Mohács térségében, továbbá a Dráva mentén és Zalavár megyében földi permetezéssel védekeznek a vérszívók ellen, míg a Körösök térségében és a Tisza déli folyószakaszán a levegőből gyérítik majd a szúnyogokat. A légitársaságokat ellenőrzik a fogyasztóvédők, azt, hogy betartják-e az utasokra vonatkozó jogszabályokat, vagyis kártalanítják őket a késések után, megfelelően tájékoztatják őket a jegyekről, és hogy működtetnek-e telefonos ügyfélszolgálatot. Tavaly összesen 91 millió forintnyi bírságot szabtak ki a szabálytalanságok miatt, és több mint 15 millió forinttal kellett kártalanítaniuk az utasokat. A legtöbbször a késések és a járattörlések miatt kellett kártérítést fizetniük. A szülők ellen indulhat szabálysértési eljárás, hogyha a kiskorú gyermekük kötelező biztosítás nélküli elektromos rollerrel okozott balesetet. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője. Janai Attila rádiónak azt mondta, hogy ilyen esetekben a MABIS ugyan kifizeti a kártérítést, de azt behagyja a károkozón.
2: Érthető, hogy ez egy trendi dolog. Érthető, hogy könnyű, érthető, hogy a gyors közlekedés, rugalmas közlekedés tesz lehetővé, de hogyha esetleg elkezdenek gondolkodni a roller vásárláson, akkor mindenképpen keressék fel a biztosítójukat, vagy egy biztosítási tanácsadótól, biztosítás közvetítőtől kérjenek tanácsot, hogy milyen paraméterű rollert érdemes venni, mely paraméterekre kell és kötelező KGFB-t kötni, és melyre nem.
1: Szivárog a levegő a nemzetközi űrállomásról. Az orosz űrügynökség észlelt nyomáscsökkentést az orosz modulhoz vezető szolgálati alagútban. Ez szerintük azt jelenti, hogy a mikrorepedéseken keresztül szökik a levegő. Az űrállomáson tartózkodó mérnökök most keresik a megoldást a problémára, közben pedig a földön tartózkodó szakemberek hangsúlyozták, hogy a szivárgás nem jelent veszélyt az űrben tartózkodó asztronauták számára. Záporokkal érkezik egy kis lehűlés holnap délután, délelőtt viszont még marad a kánikula. Sok napsütés várható, és 27-34 fokig melegszik majd a levegő, délután viszont északnyugat felől beborul az ég, és főleg a Dunántúlon és az északkeleti tájakon alakulhatnak ki frissítő záporok, ráadásul a szél is viharossá fokozódik majd. Estére viszont mindenhol eláll az eső. A hidegfront után egy picit lehűl a levegő, csütörtökön már csak 22-27 fok valószínű, de újra napos, száraz időben bízhatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ma van a Vörös Hajúak világnapja. Ezt minden évben május 26-án ünneplik. Egyébként az emberiségnek kevesebb, mint 2%-ának van csak természetes vörös haj, és ebbe a kevesebb, mint 2%-ba tartozik Mick Hucknell, a Simply Red énekese. Na, hogy ők is érkeznek majd a következő órában itt a Best-en.
3: Ez a Night Shift a Best

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ez a Night Shift Five Boy-a.
0: Best FM. A legjobb zenék.
2: One opportunity.

Azt FM a legjobb zenék. Ahhoz képest, hogy mostanában előadók már 30-35 évesen fáradtságra és kiégésre hivatkozva befejezik a karrierjüket. 1995-ben Meredith Brooks 37 évesen ért fel karrierje csúcsára. Köszönhetően ennek a kislemeznek. Jön a Bécs.

Best FM a legjobb zenék. Mindenki döntse el maga, hogy a holnapi nap az jobb lesz-e, mint a mai, vagy sem. Mert például melegebb lesz, 32 fok is lehet a nappali maximum, viszont picit felhős lesz az ég, aminek köszönhetően viszont nem lesz magas az UVB sugárzás. Cserébe viszont lesz szél, meg picit hideg front. Úgyhogy ezt tessék összeadni. A következő 4 perc viszont biztos, hogy jó lesz. Jön a Simple Red és a Stars.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A Ponyvaregény című filmben megismert Miserlou című dalt nem azért játszották a 2004-es athéni olimpia számos helyszínén, mert annyira tetszett volna nekik a filmen, hanem mert eredetileg ez a dal egy görög népdal. És aztán abból lett egy surfrock dal, abból meg egy hip-hop dal, köszönhetően a Black Eyed Peasnek. Jön a Pumpin!
1: Ez a Night Shift a

a legjobb zenék. Négy producer, illetve egy énekes hölgy, és egyiküket sem hívják Alice-nek, úgyhogy így nehéz őket rajta kapni azon, hogyha esetleg tagcsere történik. Történt is. 2002-es utolsó koncertjük után

FM a legjobb zenék, nem csak Európa, de a világ öt legfontosabb sporteseménye között van a BL döntő, amelynek ugye Magyarország egészen pontosan a Puskás Ferenc stadion ad majd otthon most szombaton, és hát az UEFA azért nyilván nem fukarkodik a körítéssel, a fanzonban például majd Szigala lép fel, a megnyitó ünnepségen pedig majd a Killers fog zenélni. Ők jönnek most itt a Best-en.

program, a legjobb zenék 120 percen keresztül mixben, megállás nélkül, pop és rádiós lágerek. Holnap a Night Shift elején 6 és 8 óra között DJ Effendivel majd az oldalamon. Ezzel indítjuk a holnap estét, a mai estét meg The Pussycat Dollzal zárjuk. Ennyi volt már a Night Shift. Jön a Button.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsátok.